A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terror támadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Marta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a szükséges tűzifát a nem védett területen, rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27-ről 5%-ra csökkentik. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
2: A Sztárportré most következik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Amikor adódik egy olyan helyzet, ami szerinted egyáltalán nem vicces, de mások körülötted egyszerűen mindenki nevet, akkor téged elkap a nevetés, és sodrózsz te is, vagy pedig inkább megmaradsz lévius, és figyelgeted, hogy hát ez igazából ez nagyon nem vicces, amin itt most mindenki nevet.
2: Jó, hát attól függ, tehát hogyha valami humoros akar lenni, nem bánt senkit, és nálam nem üti meg a nevetési szintet, és mindenki megszakad, akkor nyilván én is mosolygok, de ez egy ilyen udvariassági dolog. De ha mondjuk bántás ér valakit, amit valaki viccesnek, vagy minden jelenlévő viccesnek tartja, az, hogy mondjuk gúnytűznek valakiből, az biztos, hogy nem fogok nevetni velük, se illemből, semmiért. Inkább az dühöt vált ki belőlem.
1: Szóvá teszed?
2: Biztosan.
1: Mondjuk úgy, hogy ti ezen nevettek?
2: Nem, hát az a minimum, hogy ezt mondom, hogy ti ezen nevettek, biztos, hogy tovább mennék. Biztos, hogy tovább mennék.
3: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Biztos, hogy tovább mennék.
3: Hajdú Klára, énekesnő.
4: Amikor még mondjuk tinédzser korunkban, vagy 20-as éveinkben, amikor még itt szeretnénk tartozni valahová, akkor lehet, hogy ezen nevetünk, és úgy teszünk, mintha vicces lenne, csak azért, hogy elfogadjon az a közösség. És aztán nyilván, ahogy kialakul az embernek az egyénisége, meg már nem feltétlen sodródik az árral, vagy akar minden áron tartozni valahová, akkor azért lehet, hogy felvállalja ezt, hogy ez inkább ciki, mint hogy vicces lenne. De bántani ezért nem bántok senkit, hogyha valakinek mondjuk nincs humorérzéke, vagy nem jó kapoénok, amiket szór. Nem jó kapoénok. Ha vannak, mit tudom, egy többen, és egyet kipécézve, így nagyon gúnyosan kinevetik, de úgy, hogy ez szerintem egy kicsit ilyen szándékos is, mert sokan ezzel leplezik a saját zavarukat, igen, hogy azzal mutatják magukat erősnek, hogy bántanak így másokat, mert ezt mondjuk nem csípem.
1: De véletlenül is egyébként tényleg bele tud keveredni az ember, hogy mindenki nevet, ahogy mondod, és a közösséghez tartozás élmény, hogy akkor véletlenül belekeveredik az ember is, hogy már te is nevetsz.
4: Igen.
1: De akkor most már azt mondod, hogy most már vagy annyira Klára.
4: Azt gondolom, hogy most már megérettem arra, hogy így ne feltétlen tartozzak csak azért egy ilyen csapathoz, akik így nevetnek másokon, vagy akik minden áron akarnak valami vicceset mondani.
3: Takács Nikolász, előadó művész.
5: Hogyha valaki mesél vicceset, viccet, vicces a sztori, mit tudom én, a maga módján.
1: Hát a maga módján.
5: Mondjuk nem annyira, akkor én nevetek, lehet, hogy nem annyira intenzív és hosszú az a fajta nevetés, de nem fogok dacolni a tömeggel.
1: Egyébként pedig most gondoltam csak bele abba, amit mondtál, hogy tulajdonképpen a nevetés is tud nevetést kiváltani. Tehát, ha összejön egy társaság, akik nevetnek, akkor te már csak azért is nevetsz, mert te is örülsz annak, hogy de jó, nevetnek, és a nevetésük miatt is nevetsz.
5: Nekem ez megy, igen.
1: Hát, vannak egyébként, nem tudom, vannak-e most is, de én hallottam már olyan csoportokról, akik összejárnak, direkt hangosan elkezdenek nevetni, hogy aztán a többiek is bekapcsolódjanak.
5: Ez érdekes.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.

0: A Sztárportré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: Keleti Andrea, táncművész.
2: Az én életemben én azt gondolom, hogy az én mosolyom, az én nevetésem az egy kicsit a védjegyem is. Tehát, hogy én a napnak a jelentős részét munkával töltöm, és hogyha ezt nem egyedül teszem, hanem valaki van, akkor ott azért biztos, hogy miután megbeszéltük a fontos dolgokat, akkor utána biztos, hogy valami könnyebb témára váltunk és nevetünk, vagy például a tánciskola, tehát hogy azért jönnek oda hozzánk az emberek, mert a nevetős Keleti Andrához szívesen csatlakoznak, és akkor azért maradnak ott, mert kiderül, hogy ő tényleg nevetős, és hogy ott van egy jó hangulat végig.
3: És akkor tulajdonképpen van benned egy olyan vágy is, hogy mindig a másik embert megnevettetni?
2: Nem feltétlen nevettetni.
3: Tehát, jó kedvre, hangulni?
2: De egyébként gyakran mondom a kollégáknak, hogy a mi szakmánk az, pirosor és a bohóc. Tehát, hogy azért jönnek hozzánk az emberek, hogy jó kedvre derüljenek. Tehát a nevetés nem mint jaj, de vicces voltál, hanem hogy sugárzod egy kicsit ezt a pozitív gondolkodást, ezt a pozitív energiát és a jó kedvet. Tehát, hogy jó érzés vele lenni.
3: Az előbb majdnem megkérdeztem a bohócot egyébként, de most mondod magadtól, te szereted a bohócokat?
2: Van,
3: de tényleg igazi? Tehát fel is teszed néha viccelődni?
2: Fel nem teszem, de egy volt egy időszak az életemnek, hogy hordtam a ridikülömben magamnak, hogy emlékeztessem magam, hogy én vagyok aki erre, ez a hivatás.
3: Vagy titkon készültél valamire, hogyha eljön az a szituáció, akkor felteszed?
2: Próbálkoztunk egyébként, tehát amikor még a tánciskolánk arra a pontra jutott, hogy csináltunk ilyen családi napokat, amikor hogy becsalogassuk a felnőtteket meg a gyerekeket, és akkor kitaláltuk a kis kolléganőkkel, hogy mi lányok, mi bohócnak öltözünk. Mert hát egy óvodás, hogy fog örülni ennek, hogy helyes bohóclányok táncolnak velük, és akkor sokkal könnyebb lesz őket fölállítani, és akkor ott 60 gyerek együtt táncol, és hú de mókás lesz.
3: Sikerült.
2: És képzeld, hogy a gyerekek legnagyobb része még a bájos lánybohócoktól is fél.
3: Na látod, ez az. Igen. Sokan félnek a bohócoktól.
2: Pedig helyesek voltunk, tehát kis cofot raktunk, órunk volt, ceplősek voltunk, csodaszép színes ruhákkal, virágokkal. Félnek a bohócoktól, valamitől a gyerekek. Szerintem helyesek voltunk.
3: Mindenki elmenekült aznak?
2: Nem, nyilván nem mindenki menekül el, de hogy ezt meg kellett tapasztaljuk, hogy a gyerekkorán nincsen piros sorú bohóc.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Van benned olyan vágy, amikor összetalálkozol emberekkel, hogy megnevettesd őket?
2: Ez gyakori, igen. Vagy jókedvre deríteni őket. Sőt, azt mondhatnám, hogy ilyen alapattitűdöm.
3: Varga Livius.
2: Most az ilyen üres jópofáskodásról leszoktam már, meg nem tudom milyen, hogy mondják ezt a presszóhősködésről. De ha valakiben azt látom, hogy van egy vevő mondjuk egy humorra, teszel egy enyhén szarkasztikus megjegyzést, vagy valamiben egy kicsit cinikus vagy önmagaddal, és neki akkor az bejön, az biztos, hogy az nekem örömet okoz, és akaratlanul is ismételni fogom azt a stílusú poént, vagy ilyesmi. Tehát ez bennem van egy ilyen hajtóerő. A szórakoztatás vágya, de hát, hogy mondjam, ösztönösen is, meg a szakma szerint is a szórakoztatás az egyik szakterületem, vagy az egyik oszlopa az én foglalkozásomnak.
1: Direkt nevettetni szoktad magad?
4: Szerintem ez egy természetes történet, hogy akár egy ilyen tudatos lépés, hogy na most akkor elkalandozok a vicces videókhoz, és akkor azokat nézegetem.
1: Szoktad?
4: Szoktam, és kapom is folyamatosan őket, kedves barátaim ezekkel ellátnak. Rengeteg van a világhálón.
1: Hát persze, csak biztos van, aki meg se kapja, meg se nézi. De te például az az ember vagy, aki tudja,
4: hogy... Látod, milyen szerencsés vagyok,
1: hogy... Igen, neked küldik.
4: És küldik, nem is kell keresni.
1: Nikolasznak kell küldeni, mert ő szereti, és te tényleg szereted is.
4: Nem mindegyiket, de azért van egyfajta humor, amit szeretek.
1: És mi a helyzet a kinevetéssel? Te akár gyermekként bármikor az életben éltél már meg olyat, hogy valami miatt kinevettek?
4: Hogy konkrétan kinevetés volt-e, lehet, hogy az volt. Én nekem nagyon-nagyon magas szoprán hangom volt gyerekkoromban, és nagyon korán kezdtem el énekelni. És hát ugye az összes tanárnéni azt nagyon-nagyon szerette ezt a fajta történetet bennem, hogy hát itt van a srác, aki énekel, mindent is énekeljen ő az összes eseményen, és hát tudom, hogy már az akkor kialakulóban lévő alfahím osztálytársaim nem mindenki szerette a zenét, és nem mindenki szerette az éneklést, és egy srác, ha énekelt, akkor nem feltétlenül volt az mindig menő. Egy kortól szerintem nagyon menő, amikor rájössz, hogy ez egy eszköz tud lenni, és ez egy tök pozitívum. De vannak szerintem olyan évek, amikor ezt nem így éled meg. Nekem is volt ilyen, pont emiatt, mert magas hangom volt, népdalokat énekeltem, népdalokat is. És volt, hogy a srácok azért gúnyolódtak emiatt velem.
3: Hajdú Klára énekesnő.
5: Hát erről mesélhetnék, hiszen én is tanítok, és sok olyan gyerek van, aki nagyon-nagyon frusztrált. Vagy akinek egyszer azt mondták, hogy te ne énekeljél, és kórusba ezért nem mer elmenni, ezért nem mer énekórán énekelni, mert egy valaki egyszer azt mondta, hogy nem jó. Ha sokan mondják, azon már érdemes elgondolkodni, hogy nem biztos, hogy a világ a hülye, lehet, hogy tényleg nincsen hallásod, de hogy nagyon mély sebeket tud ez okozni valakiben, hogyha kinevetik.
1: Egyetlen egy mondat, vagy egy kinevetés.
5: Igen.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Hajdú Klára énekesnő.
2: Sírva nevetni, vagy nevetve sírni?
3: Szerintem inkább sírásból induló nevetés.
2: Sírásból nevetés.
3: Az, hogyha így valaki mondjuk közbe felvidít, vagy megpróbál, tehát nem, mondjuk a párom is szokott ilyet, hogy megpróbál felvidítani. Úgyhogy olyan inkább előfordul, hogy abból így, vagy az ember rájön, hogy ez nem is annyira fontos, vagy ezzel most miért idegesítem magam, és akkor egyszer csak elkezd nevetni.
2: És megtörténik, és ha azt a pontot megvizsgáljuk, hogy amikor átvált a sírásból a nevetésbe, hogyha pont azon a ponton vagy, és ha megnézzük visszafelé, hogy amikor a nevetésből az ember könnyekig nevet.
3: Hát olyan van, hogy könnyekig nevet, de olyan, hogy igazából sírás lenne, tehát hogy a váltás az inkább fordítva van. De volt egyébként, most, hogy mondod ilyen. Az egyik, amire nagyon emlékszem, az a zeneakadémiás felvételim volt, mert előző éjjel én akkor a Balázs Elemér Groupban már énekesnő voltam, és egy nagy fesztiválon játszottunk, és visszajöttem, és másnap nekem ott kellett lennem 8-tól
2: reggel.
3: X-ig, igen, és akkor sorra kerültem, leénekeltem az enyémet, de az a várakozás, mire mindenki végig énekli az övét. Voltunk vagy 30-an vagy 40-en, akik eljutottunk az éneklésig. És aztán vártuk azt a pillanatot, hogy kitegyék a Fali Újságra a neveket. És amikor megláttam az első helyen a nevemet kiírva, akkor tényleg kiszakadt belőlem a sírás örömömben, hogy én nyilván megkönnyebbültem, mert azért erre éveket készültem, hogy ott lehessek. És azért ott egy ilyen nagyon furcsa állapotba kerültem.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

Kevés-kevés, az álmodozásból az időlevés. Csíkeken lépked a járdán az ősz, kabátotod rád, belenősz, vagy kirakod a kapu elé, fölös szókmók, valahol a nyár, lenget egy pólód abba, bújnál bele, napra fekvő önmagadba. Menni kéne a kis gurulós bőrönddel, fütyülni

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
2: Érdekes, mert ugye azt a maga a pszichológia tudománya rég földerítette már, hogy a sírásnak meg a nevetésnek a fiziológiai megnyilvánulásai azok 90% vagy még talán többen azonosak. A pulzusod, a verejtékezésed, a pupillád, a légzésed, a nyál, tehát a fiziológia, tehát a testtel kapcsolatos dolgok, igen. Még a rekeszizom mozgás is ugyanaz. Szinte, mintha csak a címke lenne más. Az meg a tudat mélyen van.
3: És főleg a kettőből néha átmegy, tehát néha neked is volt már.
2: Ugye, hogy megy, igen.
3: Na,
2: igen.
3: Tehát, hogy egyikből átmész a másikba, a másikból az egyikbe volt, vagy van néha ilyen átmeneted, hogy...
2: Mondjuk temetésen röhögögölcs.
3: Hát jó, hát lehet éppen.
2: Az milyen kellemetlen. De erről nem beszélhetek. Át lehet tenni sírásba. A nevetés az pedig egy... automatikusan kicsalja a könnyeket egy idő után, nem?
3: Hát nem tudom, nem mindenki.
2: Neked nem?
3: Hát én magamról el tudom képzelni azt, amikor egyikből a másikból hullámzóan.
2: Az a klasszikus sírva röhögés, az nálam sokszor megtörtént. Tehát, hogy az pusztító röhögés.
3: Kacagsz, potyog a
2: könnye, ahogy
3: de
2: kell.
3: De az nem az, szerintem, mert igazából ott csak nevetsz. Én igen? Arra a fajta nevetésből sírásra gondolok, amikor valaminek nagyon-nagyon örülsz, boldog vagy, és a fáradtságtól pedig az az egész eddigi nagy folyamatnak a fáradtsága pedig átmegy egy kicsit sírásba is, de közben örülsz, de közben a fáradtságtól mondjuk sírsz is egyben, és minden jön ki egyszer. Nem?
2: Nem, de láttam már ilyet. Filmben.
3: Na.
2: Egyszer terápiában is. Na, mit szóltam?
3: Ja, hát. De van ilyen.
2: Igen, tudom. Nálam a feszültségből, én nem emlékszem, hogy ilyen nagy feszültségből nevetés vagy sírás jött volna ki. A megfeszített munka után, amikor megoldódnak a dolgok.
3: Igen.
2: Nagy üdvrivalgás vagy kiáltás, ilyenre emlékszem. De röhögögöd se nem.
3: Nem. Viszont akkor fordítva, ugye, vagy hogy te sírásból tudsz nevetni?
2: Igen, többször hogy, volt, persze.
3: Hogy megnyugtatnak, vagy felnevetni?
2: A legutóbb nagyon jó barátomat vesztettem el, és a temetésen többször volt az, hogy azért, hogy ne hogy folytában zokogva beszéljek, mert én voltam ott egy kicsit egy ilyen ceremónia vezető is, és egy csomószor humort kellett beletennem, hogy tudjak nevetni, ne zokogva beszélni, eleve tudjak beszélni, mondjuk mikrofonban, meg ilyenek, magánbeszélgetésekben ugye, ami van a tor során, mindenkivel egy kicsit beszélgettem, állandóan jött a sírás, vagy a másikban volt sírás, és akkor tettem át nevetésbe, toldottam meg egy vicces történettel, és oldottam a dolgot. Ott is abban a szituációban ez természetesen nem volt szentségtörés, hanem mindenki akart jókedvvel is emlékezni a közös barátunkra.
0: Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Takács Nikolasz.
2: Valahogy mindig megijedek attól, amikor nagyon-nagyon nagy az öröm, vagy nagyon nagy a boldogság, mert cseng a fülemben az a mondat, hogy majd sírás lesz a vége.
3: De hát ezt csak gyerekként mondták nekünk a szülők. Hogy...
2: Igen. És ez annyira belénk van kódolva, hogy én nem azt mondom, hogy nem tudom megélni az örömöt, vagy a boldogságot, de már egy pici kis szorongás talán ott van tudat alatt, hogy most majd sírás lesz, vagy egy tragédia lesz a következő.
3: Hát tulajdonképpen sírva megszülettünk. Már önmagában a születés azt mondjuk egy öröm, persze sírás lesz a vége, mert ki fogunk lépni, tehát mindenképpen sírás lesz a vége, nem?
2: Én bízom benne, hogy az a fajta sírás lesz, ami az örök boldogsághoz fog majd vezetni.
1: Varga Lívius, pszichológus, tréner, zenész.
4: Arra emlékszem, hogy amikor a Brian életét meg a gyaloggalopot néztük először, akkor végig szakadtunk a röhögéstől, ugye így fogalmaztuk meg. Az egy görs volt, az egyik görsből a másikba estünk. Poénokról maradtunk le, mert az előzőn még... De ez is egy olyan dolog, hogy az egy abszolút humorra való első találkozás volt. Taroló, pusztító. De a 27-én, amikor találkozol, hiába más a téma, nem lesz rád olyan hatással.
3: Más lett az igényed.
4: Más lesz az igényed, igen, ezt nyugodtan mondhatom, az enyém is más lett. Uh-huh. És maga a jókedv, meg a vidámság, meg a derű, ezek viszont nagyon közel állnak egymáshoz. Tehát, hogy reggel szívesen ébredek, és rengeteg olyan öröm van az életben, amitől derűs vagyok. Röhögőgörcs, de rég kaptam röhögőgörcsöt. Ez szerintem az iskolában volt nekem, még talán az egyetemen is. Az egyetemen még volt.
3: Röhögőgörcs.
4: Van egy színész történet erről, hogy színész csoport volt, valaki már mondott a faluban, és a színész csoport vezetője. Felröhögtek a színészek, és nagyon kínos lett, mert ez nagyon rosszul esett a falusiaknak. És akkor ugye a fogai között mondta, hogy tedd a sírásba, mint színészi eszköz, azt az energiát át tudta tenni sírásba.
3: Jó ötlet.
4: Hangos zokogásban tört ki a színésznő, mert elkezdett valakit kinegetvetni. Azt hiszem, a Major Tamásról van ez a sztori, hogy ő mondta át a színésznőnek, a társulatának, hogy tedd a sírásba, mielőtt meglincselik őket.
0: Star Portrait. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
5: Köszönjük a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Magyar tulajdonos folytatja az édességgyártást a Nestlé Diósgyőri üzemében. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani New York polgármesterei is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállítógépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A Fidesz és a KDNP szerint a kormány cserben hagyja az autósok háromnegyedét, a fuvarozókat és a vállalkozókat. A MOL azonban egyetért a dízelesek támogatásával. Az olajtársaság szerint a védett tár bevezetése súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne, kiszorítaná az üzemanyagimportot, és napokon belül dízel és benzinhiányhoz vezetne. Magyar tulajdonos veszi át a Nestlé Diósgyőri üzemét. A svájci központú multinacionális vállalata nyáron jelentette be, hogy az év végén bezárja a leginkább csokoládéfigurákat gyártó, 220 munkatársat foglalkoztató miskolci egységét. A cég a kereslet visszaesésével indokolta a lépést. Az új tulajdonos, a Vimpex, vállalta, hogy januártól folytatja az édességgyártást, és az üzem dolgozóinak legalább egyharmadát tovább foglalkoztatja. Tilos és életveszélyes a Duna-Szent-Benedeki oldalon épült fenékküszöbön tartózkodni, hívta fel a figyelmet az Országos Vízügyi Igazgatóság. Hozzátették, bár a Duna bal oldalán véget ért a munka és a katonák levonultak, Paksnál azonban folytatódik a fenéküszöb megerősítése.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Rád hangolva.
1: Fény, az élet kék egén veled, érett képregényben élek én. A tábortűz lángja meg sebzett vadként tűz, halványul a vágy, ha magányomban mellém ülsz. Tükröm, tükröm, kélek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyen szín a szürkületben, engedi az aurád, ha túl szűk a szórád, ne sietesd az órát.

Mosolyogva ébredek, mosolyogva félek. Mosolyogva kérek, mert mosolyogva érek. Mosolyogva nézlek, csak mosolyogva érzek. Mosolyog, ha kérlek, a mosolyogba lélek.

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.
1: What the hell do you mean I've got to wait in line?

Oh my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said all that.

0: Dürmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos időre számíthatunk. New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra emlékeztek. Évvégéig támogatja a kormány a dízelautósok tankolását. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Az áldozatok neveinek felolvasásával emlékeztek New Yorkban a szeptember 11-i terrortámadásokra. Az egykori ikertornyoknál lévő emlékhelyen tartott eseményen részt vett G.D. Vance, amerikai alelnök, Joe Biden, Barack Obama, George Bush és Bill Clinton korábbi elnök, valamint Zoran Mamdani, New York polgármestere is. A washingtoni Pentagonnál Donald Trump amerikai elnök az ország egységét hangsúlyozta beszédében. Az utasszállító gépek becsapódásának időpontjában Egyesült Államok szerte megszólaltak a harangok. A 25 évvel ezelőtti merényletekben több mint 2900 ember halt meg. Ukrajnának konkrét lépéseket kell tennie a kárpátaljai magyarság jogainak biztosítása érdekében, fogalmazott a külügyminiszter, miután a bővítésért felelős Marta Kosz uniós biztossal egyeztetett Budapesten. Orbán Anita szerint ez szükséges ahhoz, hogy hazánk támogassa a csatlakozási tárgyalások újabb fejezeteinek megnyitását Ukrajnával. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csaknem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20000 forintot jelent. A kormányfő külön beszélt a mezőgazdasági felhasználókról is, akik az év végéig a gázolaj jövedéki adójának teljes összegét visszaigényelhetik. A védett erdőkben továbbra sem termelnek ki fát a szociális tűzifa programhoz, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László azt írta, a szükséges tűzifát a nem védett területen, rossz állapotú vagy inváziós fajokból álló erdőkből biztosítják. Emlékeztetett, az állami tűzifa árát a januári szinten maximálják, áfáját pedig 27-ről 5%-ra csökkentik. Még néhány napig kérhető a térítésmentes HPV elleni iskolai védőoltás, emlékeztet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A hetedikes lányok fiúk szüleinek jövő keddig kell visszaküldeni a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton a nyugati, középső ország részben lehet több napsütés, keleten kezdetben eső, zápor még előfordulhat, majd ott is kisüt a nap. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél, hajnalban 8-15, napközben 16-23 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

csend, ide bent. Csak a saját világodban ne légy idegen. Isten se tudja, hol a fent, hol a lent. Olyan jó.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új parkolóhelyek is készülnek a Bástya utcában. Megújult a vasvári 2-es horgásztó. Portáról portára járhatjuk a megyét a jövő héten. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Már dolgoznak a körmendi Bástya utca megújításán, amelynek szinte minden fontos elemét érinti a beruházás. Az útburkolat mellett a járdákat, a közvilágítást és a csapadékvíz elvezetést is korszerűsítik, több helyen pedig új parkolókat alakítanak ki. A fejlesztés részeként a Bem József utca Bástya utcához kapcsolódó szakasza is teljesen új pályaszerkezetet kap. A Mozi köz és a Vida József utca között pedig elbontják a jelenlegi bazalt kockakő burkolatot, és mintegy 310 négyzetméteren térkő kerül a helyére. A teljes beruházás értéke mintegy 283 millió forint. Befejeződtek a vasvári 2-es számú horgásztó bővítési munkálatai. A beruházás műszaki átadását augusztus végén tartották, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetsége. Pogács Mónika információi.
2: A fejlesztést a szervezet Vasvár önkormányzatával együttműködésben valósította meg. A munkálatok során rendezték a tópart vonalát, és mintegy 1000 négyzetméterrel növelték a vízfelületet. A kivitelezés során több mint 1800 köbméter földet termeltek ki, amelyet helyben hasznosítottak. A kitermelt földből alakították ki a tóvédelmét szolgáló 247 méter hosszú körtöltést. A rendezettebb partvonal egyúttal új, kulturáltabb horgászhelyek kialakítására is lehetőséget teremt. A tervezés, az engedélyezés és a kivitelezéshez kapcsolódó költségek összesen csaknem bruttó 10 millió forintot tettek ki, amelyhez Vasvár önkormányzata 5 millió forint támogatást biztosított. A szövetség tervei szerint a tó és környezete a következő pályázat sikeres elbírálása és a közbeszerzési eljárás lezárása után 2027 végéig tovább fejlődhet. A tervezett beruházások között padok, fedett pihenőhelyek, tűzrakóhelyek, kerékpártároló és játszótéri eszközök telepítése, utak és partszakaszok rendezése, új horgászhelyek kialakítása, valamint jelentős parkosítás szerepel. A fejlesztés külön aktualitását az adja, hogy szeptember 19-én ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület. A civil szervezet és a szövetség közös célja, hogy a tópart hosszú távon is rendezett és fenntartható, a helyi közösség és a látogatók számára egyaránt értéket jelentő közösségi tér maradjon.
1: Délvas is bekapcsolódik a nyitott portanapokba a következő hétvégén. A programsorozat lényege, hogy a helyi termelők és kézművesek bemutatják gazdaságaikat a látogatóknak. Az érdeklődők megismerhetik a helyi értékeket, betekinthetnek a gazdálkodásba, kóstolhatnak, vásárolhatnak és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a termelőkkel. A sorozat szeptember 19-én rajtol. Tájékoztatott Zsédenyi Tíme a szervező, a Pannon helyi termékklaszter munkatársa.
3: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat, úgyhogy ez a három hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját.
1: Elkezdődött a bérletértékesítés az új szezonra. A bérletárak nem változtak a tavalyiakhoz képest, közölte az Aegis Körmend kosárlabda klub. Újdonság, hogy online is lehetőség van bérletet hosszabbítani, így azt kényelmesen akár otthonról is megtehetik a szurkolók. A 2026-27-es szezonbérletekhez személyesen a sportcsarnok főpénztárában lehet hozzájutni. Vágányzári menetrend lépett életbe Csorna és Győr között, ami a Szombathely felé tartó szerelvényeket is érinti. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 22-ig módosított menetrend szerint közlekedik több Intercity. Győr és Csorna állomások között vonatpótló autóbuszok járnak. A Dráva és Mura Intercity pedig csak Győr-Grác-Jubjana viszonylatban közlekednek. Szentgotthárd és Szombathely között ugyancsak korlátozás van érvényben. A mai napon az Egyházas Rádóc Körmend Szentgotthárd szakaszon kell néhány járat esetében buszra szállni. A Nagy Miss Dó diadalmaskodott a Teke NB1 nyugati csoportjának nyitányán. A bajnokság első fordulójában a vasi csapat a Péti alakulathoz látogatott. A kezdő sorban jó játékkal, magabiztosan, a mérkőzés két legjobb eredményét elérve hozták a csapatpontokat, és több mint 100 fás előnyt alakítottak ki, írja a vaol.hu. A folytatásban Nagy József kiélezett párharcot nyert meg. A vendégcsapatban debütáló Varga Gergőnek viszont nem sikerült a pontszerzés. A befejező sorban mindkét pont a hazaiakhoz került, azonban Bagi Milán és Polgár kellően jó játékot mutatott be ahhoz, hogy az előnyét a nagy nyisztó biztosan megőrizze.
0: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és hűvösebb levegőt hoz fölénk az első igazán őszies hétvége. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz, szombaton is, de vasárnap szinte biztosan. Szombati napon már szárazabb levegő érkezik, kicsit megélénkül az észak-nyugati szél, majd itt a hullámzó frontrendszer után nem lesznek viharos lökések, inkább jobbára élénk esetleg egy-két erős lökés, de aztán csöndesedik szombat délutánra, egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, 22 fok körül lesz majd a maximum, kettős front van éppen felettünk, tehát akik érzékenyek a frontokra, azok biztosan érzik, mivel ez egy ilyen okkluziós dupla front, tehát mindkét frontra érzékenyeknek esetleg fájhat a feje, vagy koncentráció hiány léphet fel, de ez majd szépen lassan a hétvégén megszűnik.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.
1: Jókor, de belejöttél.

resigned for a chance just to touch your hand or a

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sokan hazahoznák a munkájukat Görmendre. Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Görmenden. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a görmendmeló.hu oldalon elérhető felmérésről.
2: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozása alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól függ, milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elé tenni, hogy ez egy konkrét valid adat Görmend szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a Görmend környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba Görmenden vagy Görmendtől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Ausztria vonal.
1: Fokozott figyelmet kérnek a kirándulóktól szeptemberben a vasi erdőkben. A megyei vadásztársaságok területein a hónap végéig minden nap késő délutántól másnap reggelig vadászatot tartanak. A természetjárókat és az erdőben sportolókat arra intik, hogy ebben az időszakban ne tartózkodjanak az érintett területeken. Szeptember a gímszarvasok párzási időszaka, ezért a Szombathely környéki erdőkben, valamint az Őrségben is azt javasolják, hogy a túrákat a nappali órákra időzítsük. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt. Mondta Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
3: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már készszermék van, sonkák, szalámik, nagy számban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő. Van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott volna hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-ától rendezik meg. Egyes helyszíneken, így például Szombathelyen is egész hétvégén zajlanak a programok. Az idén először a Görmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Ingyenes egyéni pályaválasztási tanácsadással segíti a továbbtanulás előtt álló diákokat a megyei pedagógiai szakszolgálat. A szolgáltatás elsősorban a 8. osztályos tanulóknak nyújt segítséget az érdeklődésük, képességeik és erősségeik feltérképezésében, valamint a megfelelő középiskola vagy szakma kiválasztásában. A szakszolgálat kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű, illetve egészségi problémával élő fiatalokra. A tanácsadásra Görmend térségből Bruckner Görög Emese várja a diákokat. Nádasd is helyszíne volt a Nyitott Portanapok idei országos felkészítő program sorozatának. A szakmai workshopokon a résztvevő gazdák és termelők gyakorlati ismereteket kaptak arról, hogyan fogadhatják biztonságosan és élményszerűen a hozzájuk érkező vendégeket. A találkozókon az agroturizmus, az élelmiszerbiztonság és a helyi termékek mellett a családi programok, a közös marketing, valamint a kerékpáros turizmus lehetőségei is előkerültek. A felkészítő sorozattal az őszi nyitott portanapokhoz csatlakozó hegyháti gazdaságokat segítették.
0: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és hűvösebb levegőt hoz fölénk az első igazán őszies hétvége. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz, szombaton is, de vasárnap szinte biztosan. Szombati napon már szárazabb levegő érkezik, kicsit megélénkül az északnyugati szél, majd itt a hullámzó frontrendszer után nem lesznek viharos lökések, inkább jobbára élénk esetleg egy-két erős lökés, de aztán csöndesedik szombat délutánra, egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, 22 fok körül lesz majd a maximum, 2 front van éppen felettünk, tehát akik érzékenyek a frontokra, azok biztosan érzik, mivel ez egy ilyen okluziós dupla front, tehát mindkét frontra érzékenyeknek esetleg fájhat a feje, vagy koncentráció hiány léphet fel, de ez majd szépen lassan a hétvégén megszűnik.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Kör.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szent Péter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
3: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új parkolóhelyek is készülnek a Bástya utcában. Megújult a vasvári 2-es horgásztó. Portáról portára járhatjuk a megyét a jövő héten. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Már dolgoznak a körmendi Bástya utca megújításán, amelynek szinte minden fontos elemét érinti a beruházás. Az útburkolat mellett a járdákat, a közvilágítást és a csapadékvíz elvezetést is korszerűsítik, több helyen pedig új parkolókat alakítanak ki. A fejlesztés részeként a Bem József utca Bástya utcához kapcsolódó szakasza is teljesen új pályaszerkezetet kap. A Mozi köz és a Vida József utca között pedig elbontják a jelenlegi bazalt kockakő burkolatot, és mintegy 310 négyzetméteren térkő kerül a helyére. A teljes beruházás értéke mintegy 283 millió forint. Befejeződtek a vasvári 2-es számú horgásztó bővítési munkálatai. A beruházás műszaki átadását augusztus végén tartották, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetsége. Pogács Mónika információi.
2: A fejlesztést a szervezet Vasvár önkormányzatával együttműködésben valósította meg. A munkálatok során rendezték a tó part vonalát, és mintegy 1000 négyzetméterrel növelték a vízfelületet. A kivitelezés során több mint 1800 köbméter földet termeltek ki, amelyet helyben hasznosítottak. A kitermelt földből alakították ki a tó védelmét szolgáló 247 méter hosszú körtöltést. A rendezettebb partvonal egyúttal új, kulturáltabb horgászhelyek kialakítására is lehetőséget teremt. A tervezés, az engedélyezés és a kivitelezéshez kapcsolódó költségek összesen csaknem bruttó 10 millió forintot tettek ki, amelyhez Vasvár önkormányzata 5 millió forint támogatást biztosított. A szövetség tervei szerint a tó és környezete a következő pályázat sikeres elbírálása és a közbeszerzési eljárás lezárása után 2027 végéig továbbfejlődhet. A tervezett beruházások között padok, fedett pihenőhelyek, tűzrakóhelyek, kerékpártároló és játszótéri eszközök telepítése, utak és partszakaszok rendezése, új horgászhelyek kialakítása, valamint jelentős parkosítás szerepel. A fejlesztés külön aktualitását az adja, hogy szeptember 19-én ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület. A civil szervezet és a szövetség közös célja, hogy a tópart hosszú távon is rendezett és fenntartható, a helyi közösség és a látogatók számára egyaránt értéket jelentő közösségi tér maradjon.
1: Délvas is bekapcsolódik a nyitott portanapokba a következő hétvégén. A programsorozat lényege, hogy a helyi termelők és kézművesek bemutatják gazdaságaikat a látogatóknak. Az érdeklődők megismerhetik a helyi értékeket, betekinthetnek a gazdálkodásba, kóstolhatnak, vásárolhatnak és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a termelőkkel. A sorozat szeptember 19-én rajtol. Tájékoztatott Zsédenyi Tíme a szervező, a Pannon helyi termékklaszter munkatársa.
3: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat, úgyhogy ez a három hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját.
1: Elkezdődött a bérletértékesítés az új szezonra. A bérletárak nem változtak a tavalyiakhoz képest, közölte az Aegis Körmend kosárlabda klub. Újdonság, hogy online is lehetőség van bérletet hosszabbítani, így azt kényelmesen akár otthonról is megtehetik a szurkolók. A 2026-os 27-es szezonbérletekhez személyesen a sportcsarnok főpénztárában lehet hozzájutni. Vágányzári menetrend lépett életbe Csorna és Győr között, ami a Szombathely felé tartó szerelvényeket is érinti. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 22-ig módosított menetrend szerint közlekedik több Intercity. Győr és Csorna állomások között vonatpótló autóbuszok járnak. A Dráva és Mura Intercity-k pedig csak Győr-Grác-Jubjana viszonylatban közlekednek. Szent Gotthárd és Szombathely között ugyancsak korlátozás van érvényben. A mai napon az Egyházas Rádóc Körmend Szent Gotthárd szakaszon kell néhány járat esetében buszra szállni. A Nagy Miss Dódi adalmaskodott a Teke NB1 nyugati csoportjának nyitányán. A bajnokság első fordulójában a vasi csapat a Péti alakulathoz látogatott. A kezdő sorban jó játékkal, magabiztosan, a mérkőzés két legjobb eredményét elérve hozták a csapatpontokat, és több mint 100 fás előnyt alakítottak ki, írja a Vaol.hu. A folytatásban Nagy József kiélezett párharcot nyert meg. A vendégcsapatban debütáló Varga Gergőnek viszont nem sikerült a pontszerzés. A befejező sorban mindkét pont a hazaiakhoz került, azonban Bagi Milán és Polgár kellően jó játékot mutatott be ahhoz, hogy az előnyét a nagy nyisztó biztosan megőrizze.
0: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és hűvösebb levegőt hoz fölénk az első igazán őszies hétvége. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz, szombaton is, de vasárnap szinte biztosan. Szombati napon már szárazabb levegő érkezik, kicsit megélénkül az észak-nyugati szél, majd itt a hullámzó frontrendszer után nem lesznek viharos lökések, inkább jobbára élénk esetleg egy-két erős lökés, de aztán csöndesedik szombat délutánra, egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, 22 fok körül lesz majd a maximum, 2 front van éppen felettünk, tehát akik érzékenyek a frontokra, azok biztosan érzik, mivel ez egy ilyen okkluziós dupla front, tehát mindkét frontra érzékenyeknek esetleg vájat a beje, vagy koncentráció hiány léphet fel, de ez majd szépen lassan a hét végén megszűnik.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8

FM. Körmend FM. A város rádiója. A város rádiója. I wonder why I love to cry. I wonder.

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Jött egy üzenet, meghallgatom.
2: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőjüknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
1: Pölöskei, a családi szörp.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per vészám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
3: Dexablock.
4: Fájdalom csillapító.
3: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
5: Dexablock. Fájdalom csillapító.
3: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
3: Természet, kaland, kultúra egy helyen. A Hotel Hunor Sátoraljaújhelyen a tökéletes kiindulópont a Zemplén felfedezéséhez. Kényelmes szobák, valódi vendégszeretet és pár lépésre a Zemplén kalandpark és Európa leghosszabb függőhídja. Fedezzük fel együtt a Zemplént, és térjünk vissza oda, ahol jó lenni. Hotel Hunor. Hotelhunor.hu.
6: Reklámot hallottak. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sokan hazahoznák a munkájukat Görmendre. Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Görmenden. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a görmendmeló.hu oldalon elérhető felmérésről.
2: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozása alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól függ, milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elé tenni, hogy ez egy konkrét valid adat Görmend szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a Görmend környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba Görmenden vagy Görmendtől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Ausztria vonal.
1: Fokozott figyelmet kérnek a kirándulóktól szeptemberben a vasi erdőkben. A megyei vadásztársaságok területein a hónap végéig minden nap késő délutántól másnap reggelig vadászatot tartanak. A természetjárókat és az erdőben sportolókat arra intik, hogy ebben az időszakban ne tartózkodjanak az érintett területeken. Szeptember a gímszarvasok párzási időszaka, ezért a Szombathely környéki erdőkben, valamint az őrségben is azt javasolják, hogy a túrákat a nappali órákra időzítsük. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt, mondta Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
3: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már kész termék van, sonkák, szalámik, nagy számban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott volna hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-ától rendezik meg. Egyes helyszíneken, így például Szombathelyen is egész hétvégén zajlanak a programok. Az idén először a körmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Ingyenes egyéni pályaválasztási tanácsadással segíti a továbbtanulás előtt álló diákokat a megyei pedagógiai szakszolgálat. A szolgáltatás elsősorban a 8. osztályos tanulóknak nyújt segítséget az érdeklődésük, képességeik és erősségeik feltérképezésében, valamint a megfelelő középiskola vagy szakma kiválasztásában. A szakszolgálat kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű, illetve egészségi problémával élő fiatalokra. A tanácsadásra Görmend térségből Bruckner Görög Emese várja a diákokat. Nádasd is helyszíne volt a Nyitott Portanapok idei országos felkészítő program sorozatának. A szakmai workshopokon a résztvevő gazdák és termelők gyakorlati ismereteket kaptak arról, hogyan fogadhatják biztonságosan és élményszerűen a hozzájuk érkező vendégeket. A találkozókon az agroturizmus, az élelmiszerbiztonság és a helyi termékek mellett a családi programok, a közös marketing, valamint a kerékpáros turizmus lehetőségei is előkerültek. A felkészítő sorozattal az őszi nyitott portanapokhoz csatlakozó hegyháti gazdaságokat segítették.
0: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és hűvösebb levegőt hoz fölénk az első igazán őszies hétvége. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz, szombaton is, de vasárnap szinte biztosan. Szombati napon már szárazabb levegő érkezik, kicsit megélénkül az északnyugati szél, majd itt a hullámzó frontrendszer után nem lesznek viharos lökések, inkább jobbára élénk esetleg egy-két erős lökés, de aztán csöndesedik szombat délutánra, egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, 22 fok körül lesz majd a maximum, 2 front van éppen felettünk, tehát akik érzékenyek a frontokra, azok biztosan érzik, mivel ez egy ilyen okkluziós dupla front, tehát mindkét frontra érzékenyeknek esetleg vájat a beje, vagy koncentráció hiány léphet fel, de ez majd szépen lassan a hétvégén megszűnik.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. A legfrissebb információk első kézből a körmendi, a vasvári, az őriszentpéteri és a szentgotthárdi kistérségből. Délvasi barangoló. Minden szombaton 9 órától a Körmend FM-en. A Körmend FM-en.
5: Folytatjuk múlt héten elkezdett témánkat. Több mint 1 millió forint adomány gyűlt össze a gyermekegészségügyi programon. A körmendi református közösségi ház adott helyet annak a programnak, ahol a gyermekek egészsége került a fókuszba, elismert helyi orvosok és egészségügyi szakemberek, illetve egy országos szaktekintély részvételével. A jótékonysági céllal szervezett rendezvényen több mint 1 millió forint gyűlt össze. Ez a sikeres és hagyományteremtő program kerül ma fókuszba. A műsor vendége lesz Kamondi Péter körmendi református lelkész, Nyári Sarolta gyógymasször gerinc tréner és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében. Velük beszélgettünk többek közt arról, milyen jótékonysági célokra jut a több mint 1 millió forintból, milyen pozitív élmények érték szervezőként interjú alanyaimat, akár a hallgatóság, akár az előadók, akár a rendezvény mellé álló támogatók részéről, és magáról az eseményről is kapunk egy kis keresztmetszetet. Ma a beszélgetés második részét hallhatják. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből.
6: Was the knight in shining armor in your movie?

0: A műsor vendége ma Kamondi Péter körmendi református lelkész, Nyári Sarolta gyógymasszőr, gerinc tréner és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében. Velük beszélgettem az egy hete a körmendi református közösségi házba meghirdetett jótékonysági programról, amelynek előadói fontos gyermekegészségügyi kérdésekről beszéltek a nagy számban megjelent hallgatóságnak. Vendégeim a rendezvényről adnak egyfajta fontos keresztmetszetet, és a program hasznosságát elemzik közösen, de a rendezvény támogatóiról sem feledkeznek meg.
1: Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik akár 1000 forinttal, 500 forinttal hozzájárultak, tehát ez is megmutatta azt, hogy Körmend egy hatalmas közösség. Akkor szeretném még megköszönni polgármester úrnak is, hisz ő egy videócsettel támogatta az eseményünknek a reklámozását, és ahogy az ő videója elindult, tényleg egyre több e-mail érkezett és telefonhívás. Szeretném megköszönni ugye a főbb támogatóinknak, akiknek még külön köszönet, hogy személyesen is ellátogattak az előadásunkra. Hát itt beszéljünk, szeretném megemlíteni a Körmendi Lions Klubot, dr. Hadnagy Ádámot, Szóle Optikát, ugye itt Hideg Zoltán és Hideg D. Kovács Anikóra gondolok, a Sziszi Egészségközpont, ugye Lászlóné Holtai Andi és a férje is meglátogatta az előadásunkat, polgármester úrunk is ott volt, Paracelsus gyógyszertár is hozzájárult itt a rendezvény sikerességéhez, és még két orvos, akik szintén támogattak minket anyagilag, dr. Ibarics Ágota és dr. Vermes Imre.
2: Szervezőként már hallottunk róla, és hát az adományok bejött, a rendezvényen bejött adományok mértéke is mutatja, hogy tehet ház volt, de önszervezőként elégedett, sikerült mindenkit megszólítani, elérni, akinek itt kellett lennie ezen az előadáson?
1: Én úgy gondolom, és látva a közönségnek a figyelmét, tehát én magam is előadó voltam, és így ugye teljesen szemben álltam a hallgatói közönséggel, és végig azt láttam, hogy egy pillanatig nem lankadt a figyelmük. Tehát, hogy sikerült szerintem olyan előadókat meghívnunk, és azt még kiemelném, hogy előadóink is mind önkéntesen voltak jelen, és olyan minőségi előadást tartottak, hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sok fontos információt és tudástárat vittek haza a jelenlévők, és akkor a jelenlévőkről egy picit, jó? Hogy gyakorlatilag nem egy korosztály jelent meg. Ott volt a sok családos férj-feleség, tehát fiatal 30-as szülők a gyermekeikkel, ott volt a nagymama, ott volt rengeteg pedagógus, és külön köszönöm, hogy ennyire támogatták a jelenlétükkel ezt az előadást. Volt, aki a végén azt mondta, hogy én még jegyzeteltem is, de rengeteget. Aztán például az egyik orvos előadó azt mondta, hogy hát én már megint tanultam valamit, de ugyanígy én is elmondhatom, hogy minden egyes eseményen tanulunk. Tehát nyilván lehetett volna jobban csinálni, nyilván lehetett volna több dolgot is kitalálni, de ugye itt azért eléggé oda kellett figyelnünk arra is, hogy maga az időpont az mikor legyen. Ugye az elsődleges cél az volt, hogy a körmendi általános iskolák, és itt most három általános iskoláról beszélünk, és a két középiskoláról, hogy ők már iskolakezdés előtt megkapják az Epifen injekciót, és ezt szerettük volna hivatalossá tenni. Tehát itt volt egy hivatalos átadás, és egy ünnepélyes átadás. És ott is látni azt, hogy az iskolák képviselői is mennyire nagy örömmel és szeretettel vették ezt, hogy átvehették ezt az Epifen injekciót. Azért lássuk, ez is egy egyedülálló történet, hogy most a körmendi iskolákban már ott van ez a készülék, és ne adj Isten, használni kell, akkor tényleg ott van, és van szakember is, aki ezt az injekciót be fogja tudni adni a rászoruló gyermekre. Huszár Ádámnak köszönhetően hozzáfértünk például három bemutató injektorhoz is. Nagyon érdekes volt ezt így kézről kézre adni, és látni azt, hogy tényleg érdekelte a hallgatókat, és mindenki gyakorlatilag próbálta tényleg szabályosan, merőlegesen tartva abból a magasságból indítani a beadást, mintha egy való Epifen injekcióról, ugye adrenalin injekcióról van szó.
2: Egyébként említette, hogy vannak az iskolákban ehhez értők, ehhez valamiféle szakmai tanfolyam kell, de akkor erről Lászlóné Holtai Andrea beszél nekünk.
3: Szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Igen, ezek a készülékek, ezek az epipenek nagyon egyszerűen használhatók egyébként. Annyit kell felmérni és tudniuk azoknak, akik használják, hogy ténylegesen mikor használják, és kapnak rá egy képzést, tehát ezt egy 10 perc alatt meg lehet tanulni. Tehát azt kell tudni felmérni szülőként, mintha a saját gyermekükről lenne szó, hogy egy allergiás reakció alkalmával ezt alkalmazzák. Úgyhogy hogy lesz minden iskolában erre ember, aki ezt megtanulja, és akkor ezt tudják használni.
1: Gyakorlatilag már van, ezt lehet, hogy még Andinak nem mondtam, úgyhogy ez az én hibám, mert hogy már a rendezvény előtt két-két alkalmazott, tehát iskolánként két-két alkalmazott, ezt az online tanfolyamot elvégezte.

0: Szóval. Több a gyermekek egészségét érintő fontos témában tartottak előadásokat elismert orvosok, egészségügyi szakemberek a Kölmeni Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várták, de bőven voltak a sorok között nagyszülők is. A szervezők közül Kamondi Péter Kölmeni Református lelkész, Nyári Sarolta a gyógymasszőr és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviselet. A műsor vendége.
1: Arról is beszéltünk előzetesen, hogy nem hagyják magukra, vagy nem hagyták magukra a közönséget, véleményükre voltak kíváncsiak, kérdőív készült. Ennek a tanulságairól beszélhetünk?
2: Egyrészt kiemelném azt, hogy nagyon örülök én is a kezdeményezésnek. Ugye a Sziszi Egészségközpont részéről is, illetve azért azt gondolom, hogy Körmend város és környékén mi elég sok ilyen rendezvényt, vagy hasonló rendezvényt kezdeményezünk, és ebbe a Sacinak mindig nagyon szuper ötletei vannak, és én azt gondolom, hogy a lakosokat nagyon jól tudjuk ezzel támogatni, úgyhogy én örültem annak, amikor ez így felvetődött, hogy a lelkész úrnak is van egy kezdeményezése a Sacival együtt, mert nagyon színvonalas előadásokat hallhattunk, tehát szakmai, nagyon komoly szakmai előadásokat laikus nyelven, és a szülők nagyon-nagyon sok mindent meg tudtak ebből tanulni és hasznosítani, és azért itt kiemelném a gyógyításon kívül nekem szívügyem a megelőzés, tehát az lenne a legfontosabb a megelőzés, és itt inkább ezen volt a hangsúly, hogy hogy tudjuk felismerni és megelőzni a dolgokat, vagy hát a különböző betegségeket. Nagyon-nagyon nagy mértékben kitöltötték ezeket a kérdőíveket, ennek nagyon örülünk, mert tudjuk, hogy mire lenne igény. Tehát az, hogy mi motiválta őket leginkább, hogy eljöjjenek, vagy részt vegyenek ezen a rendezvényen, nagyon sokan azt írták, hogy a hasznos előadások. Tehát tényleg tanultak belőle. Aztán, hogy szívesen vennének-e hasonló rendezvényen részt, megint csak azt írták nagyon sokan, hogy biztosan, vagy talán mindenki azt írta, hogy biztosan. Milyen gyakran szeretnének ilyen előadásokat? Hát volt, aki azt mondta, hogy havonta, de fél évente, évente, és azt gondolom, hogy ez megvalósítható, ez a fél évente, évente rendezvények, ahol tanulnak is, és ezt összetudjuk kötni mindig valamilyen támogatással. Aztán, hogy mit gondolnak arról, hogy mennyi volt az adomány, belépőt adományként gyűjtöttük, vagy gyűjtöttek itt a kollégák, 4000 forintos belépő volt, és arra voltunk kíváncsiak, hogy ez megfizethető-e, mit gondolnak erről azok, akik eljöttek, és azt mondták, hogy egyáltalán nem volt magas összeg, elfogadható volt, sőt olyanok is voltak, akik azt nyilatkozták, hogy szívesen fordítanának rá nagyobb összeget is. Tehát nagyon komoly célokra lettek ezek fordítva. Melyik előadás volt a leghasznosabb, ami nagyon lényeges? Hát ugye a Hein Pál gyermekkórház professzorasszonya, vezetőasszonya érkezett hozzánk, dr. Nagy Anikó. Én azt gondolom, hogy lehengerlő volt. Nagyon-nagyon hasznos információkkal. Amúgy a személyisége is egy fantasztikus hölgy, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon élvezték. A többi előadót is kiemelném, mert nagyon érthető, nagyon hasznos előadásokat hallottunk, de őt külön kiemelték a hallgatóság. Aztán melyik témáról hallanának? Hát igen, itt volt a választási lehetőség. Ugye ezek a viselkedés zavarok kisgyerekeknél, ez egy nagyon érdekes téma, és én azt gondolom, hogy ezzel foglalkozni is kell. Jelezték is az ADHD, meg a figyelemzavaros hiperaktivitás, ez nagyon jó lenne, illetve az autizmusról hallanának szívesen, aztán a kamaszkori lelki problémákról, mozgás problémákról, védőoltásokról. Azt látom én is egyébként a rendelőintézetünkben, vagy a magárendelőinknél, hogy nagyon sok lelki problémás, nem csak felnőtt, hanem gyermek is van. Tehát nagyon sokan keresik a szakembereinket, tehát én is azt gondolom, hogy ez is egy kiemelt téma lehetne.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Több a gyermekek egészségét érintő fontos témában tartottak előadásokat elismert orvosok, egészségügyi szakemberek a Kölmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várták, de bőven voltak a sorok között nagyszülők is. A szervezők közül Kamondi Péter Kölmendi Református lelkész, Nyári Sarolta a gyógymasszőr és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében a műsor vendége.
2: Arról is beszéltünk előzetesen, hogy nem hagyják magukra, vagy nem hagyták magukra a közönséget, véleményükre voltak kíváncsiak, kérdőív készült. Ennek a tanulságairól beszélhetünk?
3: Ez csak annyit fűznék hozzá, hogy ugye ez a gyermekkori depresszió, ez tényleg milyen szinten emelkedett, és erről dr. Nagy Anikó is egyébként beszélt az előadása során. Ugye az, hogy tényleg a monitoridő az nagyon sok, és ugye az, hogy nem kommunikálunk, úgymond gyermekszülő, gyermekgyermekkel, gyermekosztálytársal, tehát hogy ez az idő minőség, ez nagyon kevés lett, és akkor ugye így nyilván egy kicsit magukba fordulnak a gyerekek ezáltal. És hát tényleg ez is megérne szerintem egy, akár önmagában is egy nagyon fontos előadást, és ugye ez fontos volna, hogy a szülők is ezt tudják mérlegelni. Dr. Nagy Anikó nagyon szépen elmondta azt, hogy például 3 éves korig egyáltalán nem is adna lehetőséget a gyermekeknek arra, hogy monitor közelben legyenek, és utána napi 20 percet, de azt is ugye felügyelet mellett, tehát nem csak úgy,
4: hát, hogy milyen tartalmakat.
3: Milyen tartalmakat.
4: Tehát nagyon kell figyelni, hogy milyen tartalmakat néznek a gyerekek.
3: Aztán még kiemelném dr. Nagy Csillának az előadását. Ott például a fogszabályzásról beszélt, és ugye a megelőzésről, és hozott nagyon sok fogszabályzót, amit ki lehetett osztani, és ezt is nagyon szívesen megtapogatták szülők is, illetve az ott lévő gyerekek is. Tehát mennyire nagyszerű gondolat volt az, hogy ez tényleg tapintani lehetett szó szerint, mert például én még soha nem láttam ilyen fogszabályzót, ugye az én időmben valahogy ez nem volt ennyire divatos, és még kiemelném azt, hogy voltak szüneteink is, és itt is tényleg nagyon sokan odajöttek hozzánk a szünetekben is, tehát hogy gyakorlatilag a végére a kérdez felelekre, mert úgy ki is fogyott a kérdés, mert volt 3-szor azt hiszem szünetünk, ilyen 10 perces szünetünk is, és bátran jöttek a hallgatók, és mertek az előadókhoz is szólni és kérdezni, és ezt szeretném is, hogyha ez továbbra is így maradna. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy merjenek minket előadókat is megszólítani, hiszen azért vagyunk ott, és nagyon szívesen válaszolunk ezekre a kérdésekre.

0: Több a gyermekek egészségét érintő fontos témában tartottak előadásokat elismert orvosok, egészségügyi szakemberek a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várták, de bőven voltak a sorok között nagyszülők is. A szervezők közül Kamondi Péter Körmendi Református lelkész, Nyári Sarolta a gyógymasszőr és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében a műsor vendége.
1: A kérdői tapasztalataiból akkor a legfontosabbakat elmondtuk, vagy még?
2: Hát igazából igen. Én azt gondolom, hogy ez a 6 kérdés volt. Még ugye volt olyan, hogy érezték magukat a közösségi házban. Itt például most függetlenül, hogy mit válaszoltak a kérdőívekre, nagyon sokan kíváncsian jöttek be, mert hát mi még itt nem voltunk, és hát milyen szép, és hát hogy mennyire jó hely, tehát hogy abszolút itt Körmendi Berkán belül is mondhatom azt, hogy a jelenlévők közül szerintem az 50%-a még nem járt nálunk. Úgyhogy azt is megkérdeztük, hogy mennyire voltak elégedettek, tehát hogy hiányzott-e valami esetleg, de mindenki azt írta, hogy mind minőségben, mind tényleg a szeretetfogadásban nagyon komplett volt minden. Igyekeztünk figyelmesek lenni.
1: Akkor a teljesség igényével egy kicsit hallottunk két, vagy hát Tracival együtt három előadóról, és még kik szerepeltek az előadók között?
2: Ugye dr. Molnár Judit is jelen volt, ő az Allergia Mindennapokban témát választotta. Ő a tiszti főorvos, itt a Körmendi járás tiszti főorvos. Igen, még Péter Sára lett nagyon-nagyon hasznos és nagyon fontos témát hozott nekünk, a helyes légzés és jótékony hatása. Úgyhogy ő is tényleg egy fantasztikus előadást tartott, illetve dr. Vásárhelyi Lászlót nem említettük még, ő pedig a gyermekkori diabétesz fontosságáról beszélt, és itt is tényleg nagyon sokan felismerték azt, hogy bizony a gyermekek nagyon sok édes és cukros dologhoz jutnak hozzá, és hogy mennyire fontos volna az, hogy odafigyeljünk arra, hogy mit is adunk a gyermekeink tányérjára.

0: Pedagógusok regisztrációját várták, de bőven voltak a sorok között nagyszülők is. A szervezők közül Kamondi Péter körmendi református lelkész, Nyári Sarolta a gyógymasszőr és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében a műsor vendége.
1: Egy kicsit a beszélgetés mondatai közt elhangzott, csak egyfajta egy eszenciaként mindenképpen megállapítanám, hogy azt hiszem, hogy ennek a rendezvénynek az egyik sikerének a titka az volt, amivel egy ilyen hiányterületre tapintott rá, hogy szakemberek tudjanak szólni úgymond a laikusokhoz, és mert közben van a szakembereknek mondani valójuk, akár prevenció tekintetében, akár sok minden másban a páciensekhez, vagy a leendő páciensekhez, de tényleg minimális fórumok vannak erre, mert a rendelőben nincs idő rá, meg egyáltalán a találkozási lehetőségek sincsenek meg. Na hát ez egy jó kis híd volt, azt hiszem ebben.
2: Igen, én ehhez hozzá is szólnék annyiban, hogy igen, a Google a barátunk, ugye nagyon szeretünk az interneten keresgélni mindent. Én egészségügyi szakemberként mindig azt mondom, hogy mindent azért ne googlizzunk, mert van ott jó is, amit írnak, van rossz is, inkább hallgassuk meg szakemberektől. Egyébként is a személyes találkozások híve vagyok, tehát én azt gondolom, hogy ez a legjobb fórum arra, hogy ismeretanyagot tudjunk átadni bizonyos mennyiségben, ugye nem túl sokat, tehát azért figyelnünk kell az időkorlátokat, mi az, ami a befogadó képességük, de ezért lehet többször ilyet létrehozni, hogy mindig kapjanak valami kis szemelvényt ezekből a tudásanyagokból a szülők.
3: Másrészt azt gondolom, hogy most csak maradjunk körmenden, tehát ha csak az utóbbi időszakra gondolok vissza, tehát én magam is tavaly 5 előadást tartottam, hívtak meg, de ez mind felnőtt egészségről szólt. Tehát a gyermekegészségről valahogy még, tehát az, hogy itt helyben szervezzünk meg rá egy előadás sorozatot, akár nem igazán jellemző, én azt gondolom. És ugye 3 évvel ezelőtt, amikor voltam a Pécsi Tudományegyetemen egy konferencián, én ott hallottam először arról, hogy tényleg a gyermekgerinc problémákról beszéltek, és félelmetes statisztikákat mondtak el, és félelmetes számok hangzottak el, hogy hány gyermek vár műtétre. Tehát annyit jelent, hogy már 40 fok feletti gerinc görbületet állapítottak meg náluk, és ugye ez a 40 fok feletti azért ez már korlátozhatja ugye a belső szervek helyes működését, és az 50 fok feletti az pedig már befolyásolja a tüd és a szív munkáját is. És akkor ott gyakorlatilag ez, de rendesen emlékszem, pontosan tudom, 2023. december elején volt ez a konferencia, én szinte sírva jöttem ki onnan, és mikor hazajöttem, akkor egyszerre felhívtam Andit, hogy Andi, gondolkodjunk el ezen. Tehát, hogy ezekről tudniuk kell a szülőknek. Tehát ezek annyira fontos információk, hogy ezt a szülőknek, tehát fel kell tudni ismerni már a 10 fok alatti gerincgörbületet, hogy egyáltalán időben oda kerüljön a gyermek a szakrendelőbe, és hogy egyszerűen segítséget kaphasson, és még vissza lehessen fordítani. És kiemelném tényleg a gyógytornászok fontosságát is, mert önélkülük gyakorlatilag visszafordíthatatlan lenne ez a folyamat, tehát minél előbb fel kell keresni a gyermekorvost, tovább küldi ugye a gyermek ortopédiára a gyermeket, ott készül nyilván egy teljes gerincéről egy röntgenfelvétel, az alapján kiderül, hogy milyen fokú a görbülete, és hát nyilván a gyógytorna, az a legelső, és a másik pedig a fűző használata, és elmondtam az előadáson azt is, hogy a fűző viseléséhez is nagyon erős mentális segítségre van szükség a gyermekeknek, mert ez napi 23 órán keresztül ott kell lenni a kis törzsén.

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kistérségi hírek első kézből. Első kézből.
1: Több a gyermekek egészségét érintő fontos témában tartottak előadásokat elismert orvosok, egészségügyi szakemberek a Körmendi Református Közösségi Házban. A jótékonysági rendezvényre elsősorban a szülők és pedagógusok regisztrációját várták, de bőven voltak a sorok között nagyszülők is. A szervezők közül Kamondi Péter Körmendi Református lelkész, Nyári Sarolta a gyógymasszőr és Lászlóné Holtai Andrea a Sziszi Egészségközpont képviseletében a műsor vendége.
2: Gratulálok ehhez a rendezvényhez. A rádió természetesen a folytatásnál is nyitott ajtókkal várja a szervezőket, hogyha ennek lesz hasonló folytatása, vagy hasonló témában, vagy gyermekegészségügy, vagy felnőtt egészségügy, hogyha esetleg zárszóként valakiből valami még szeretne záró mondat kijönni, mindenki előtt nyitott vagyok.
3: Én csak annyit tényleg, és ezt szeretném erősíteni, hogy önök nélkül ez a sikeresség, ez nem jöhetett volna létre. Tehát az, hogy mi most itt ülünk a rádióban, és ilyen örömmel és hálával teli szívvel ülhetünk itt, és beszélhetünk a nagy sikerű rendezvényekről, ez nagy mértékben az önök támogatása, jótékonysága, szeretete. Hálásan köszönjük.
2: Hát nagy öröm, mert szeretünk értékeket közvetíteni. Na, ez például nagy érték volt, úgyhogy betöltöttük a szerepünket, igen?
4: Hát örülök neki, hogy ilyen kezdeményezések vannak, és én azt tudom ígérni, hogy a Sziszi Központ dolgozói, és igazából azt tudom mondani, hogy a páciensei is szívesen támogatják az ilyen rendezvényeket, és ott vagyunk személyesen is. Köszönjük szépen!
5: Keretes szerkezetbe én kezdtem, és akkor én mondanék még pár szót. Azt gondolom, hogy mindenek előtt köszönjük meg Istennek, hogy mindez létrejött, hogy adott ehhez akaratot, adott erőt, adott csodálatos gyermekeket, akikért ezt megéri csinálni, és az ige jutott eszembe az Ószövetségnek a bölcsesség irodalmából, ahogy most beszélgettünk, ami azt mondja, hogy aki mást felüdít, az ő maga is felüdül. És azt gondolom, hogy ezt mind megtapasztaltuk, és ez csodálatos, úgyhogy gyakorolja ezt mindenki.
2: Köszönöm szépen mindhármunknak a beszélgetést, további sok sikert!
4: Köszönjük szépen!

0: Délvasi barangoló. Délvasi barangoló. Kis térségi hírek első kézből.
1: Ennyi volt mai Délvasi barangoló című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on. A műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt a Délvasi barangoló. Ez volt a Délvasi barangoló. Jövő szombaton is várjuk a kistérségek legfrissebb információival. Itt a Körmend FM-en. Itt a Körmend FM-en.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új parkolóhelyek is készülnek a Bástya utcában. Megújult a vasvári 2-es horgásztó. Portáról portára járhatjuk a megyét a jövő héten. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Már dolgoznak a Körmendi Bástya utca megújításán, amelynek szinte minden fontos elemét érinti a beruházás. Az útburkolat mellett a járdákat, a közvilágítást és a csapadékvíz elvezetést is korszerűsítik, több helyen pedig új parkolókat alakítanak ki. A fejlesztés részeként a Bem József utca, Bástya utcához kapcsolódó szakasza is teljesen új pályaszerkezetet kap. A Moziköz és a Vida József utca között pedig elbontják a jelenlegi bazalt kockakő burkolatot, és mintegy 310 négyzetméteren térkő kerül a helyére. A teljes beruházás értéke mintegy 283 millió forint. Befejeződtek a vasvári 2-es számú horgásztó bővítési munkálatai. A beruházás műszaki átadását augusztus végén tartották, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetsége. Pogács Mónika információi.
2: A fejlesztést a szervezet Vasvár önkormányzatával együttműködésben valósította meg. A munkálatok során rendezték a tó part vonalát, és mintegy 1000 négyzetméterrel növelték a vízfelületet. A kivitelezés során több mint 1800 köbméter földet termeltek ki, amelyet helyben hasznosítottak. A kitermelt földből alakították ki a tó védelmét szolgáló 247 méter hosszú körtöltést. A rendezettebb partvonal egyúttal új, kulturáltabb horgászhelyek kialakítására is lehetőséget teremt. A tervezés, az engedélyezés és a kivitelezéshez kapcsolódó költségek összesen csaknem bruttó 10 millió forintot tettek ki, amelyhez Vasvár önkormányzata 5 millió forint támogatást biztosított. A szövetség tervei szerint a tó és környezete a következő pályázat sikeres elbírálása és a közbeszerzési eljárás lezárása után 2027 végéig tovább fejlődhet. A tervezett beruházások között padok, fedett pihenőhelyek, tűzrakóhelyek, kerékpártároló és játszótéri eszközök telepítése, utak és partszakaszok rendezése, új horgászhelyek kialakítása, valamint jelentős parkosítás szerepel. A fejlesztés külön aktualitását az adja, hogy szeptember 19-én ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület. A civil szervezet és a szövetség közös célja, hogy a tópart hosszú távon is rendezett és fenntartható, a helyi közösség és a látogatók számára egyaránt értéket jelentő közösségi tér maradjon.
1: Délvas is bekapcsolódik a nyitott portanapokba a következő hétvégén. A programsorozat lényege, hogy a helyi termelők és kézművesek bemutatják gazdaságaikat a látogatóknak. Az érdeklődők megismerhetik a helyi értékeket, betekinthetnek a gazdálkodásba, kóstolhatnak, vásárolhatnak és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a termelőkkel. A sorozat szeptember 19-én rajtol. Tájékoztatott Zsédenyi Tíme a szervező, a Pannon helyi termékklaszter munkatársa.
3: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat. Úgyhogy ez a három hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját.
1: Elkezdődött a bérletértékesítés az új szezonra. A bérletárak nem változtak a tavalyiakhoz képest, közölte az Aegis Körmend kosárlabda klub. Újdonság, hogy online is lehetőség van bérletet hosszabbítani, így azt kényelmesen akár otthonról is megtehetik a szurkolók. A 2026-os 27-es szezonbérletekhez személyesen a sportcsarnok főpénztárában lehet hozzájutni. Vágányzári menetrend lépett életbe Csorna és Győr között, ami a Szombathely felé tartó szerelvényeket is érinti. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 22-éig módosított menetrend szerint közlekedik több Intercity. Győr és Csorna állomások között vonatpótló autóbuszok járnak. A Dráva és Mura Intercity pedig csak Győr-Grác-Jubjana viszonylatban közlekednek. Szent Gotthárd és Szombathely között ugyancsak korlátozás van érvényben. A mai napon az Egyházas Rádóc Körmend Szent Gotthárd szakaszon kell néhány járat esetében buszra szállni. A Nagy Miss Dó diadalmaskodott a Teke NB1 nyugati csoportjának nyitányán. A bajnokság első fordulójában a vasi csapat a Péti alakulathoz látogatott. A kezdő sorban jó játékkal, magabiztosan, a mérkőzés két legjobb eredményét elérve hozták a csapatpontokat, és több mint 100 fás előnyt alakítottak ki, írja a vaol.hu. A folytatásban Nagy József kiélezett párharcot nyert meg. A vendégcsapatban debütáló Varga Gergőnek viszont nem sikerült a pontszerzés. A befejező sorban mindkét pont a hazaiakhoz került, azonban Bagi Milán és Polgár kellően jó játékot mutatott be ahhoz, hogy az előnyét a nagy mizdó biztosan megőrizze.
0: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és hűvösebb levegőt hoz fölénk az első igazán őszies hétvége. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz, szombaton is, de vasárnap szinte biztosan. Szombati napon már szárazabb levegő érkezik, kicsit megélénkül az észak-nyugati szél, majd itt a hullámzó frontrendszer után nem lesznek viharos lökések, inkább jobbára élénk esetleg egy-két erős lökés, de aztán csöndesedik szombat délutánra, egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, 22 fok körül lesz majd a maximum, kettő front van éppen felettünk, tehát akik érzékenyek a frontokra, azok biztosan érzik, mivel ez egy ilyen okkluziós dupla front, tehát mindkét frontra érzékenyeknek esetleg fájhat a feje, vagy koncentráció hiány léphet fel, de ez majd szépen lassan a hétvégén megszűnik.
0: Sztárbeszéd, párbeszéd. A legnagyobb magyar előadókkal a legújabb zenéikről.
2: A lehető legnagyobb szeretettel üdvözlöm a hallgatókat itt a Körvend FM hullámhosszán. Nagyon régen találkoztunk, úgyhogy már épp ideje volt, hogy jelentkezzek egy új beszélgetéssel. Remélem, hogy ön is várta. Számítok mindenképpen a figyelmére, arra, hogy itt marad a 99-80. Méghozzá Puskás Dalos Bogival együtt, aki ugye nagy szerepre, élete legnagyobb szerepére vállalkozott pár évvel ezelőtt az anyaságra, és Puskás Petivel megszületett első gyermekük, egy csodálatos kisfiú, aki egyébként szeptember 1-jével óvodás lett, úgyhogy megint egy új fejezet kezdődik, Bogi pedig arra fókuszált, hogy ő édesanyja. Úgyhogy ezeket a visszahozhatatlan első éveket és pillanatokat hát biztos, hogy jól tette, de nagyon megragadta. Most viszont sok-sok évnyi hallgatás után a Rád Hallgatok című újdonság megjött, úgyhogy ezt szeretnénk együtt majd bemutatni. Bogival egy maratonit beszélgetek. Örülök, hogyha ebben az órában velünk tartok.

0: Szeretettel üdvözlöm a vonal végén Puskás Dallos Bogit, aki itt van velünk.
1: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat is!
0: Olyan régen beszélgettünk már, és most jött egy nagyon szupcsi kis dal, rád hallgatok, és most azért bátorkodtam ismét egy ilyen telefonos interjúba belemenni, hogy egy kicsit mesélj meg, már annyi minden történt veled valószínű az elmúlt években, amióta nem beszéltünk, hogy biztos van miről mesélned. Hogy vagy először is?
1: Nagyon-nagyon köszönöm a hívást, meg hogy tudunk most beszélni kicsit. Igen, valóban sok minden történt, sok minden változott az életemben. Az elmúlt 4 évben különösen, mert hogy megszületett a kisfiam, és a zene egyébként egy kicsit háttérbe került az elmúlt években, de úgy éreztem, hogy most eljött az idő, hogy egy kicsit ismét vissza szeretnék térni a dalszerzéshez. Úgyhogy ennek lett az eredménye a Rád Hallgatok című dal.
0: Hát én is kicsi gyerekkel vagyok, úgyhogy az első pár év annyira meghatározó az ő életükben is, meg egy anyuka életében is, ez ilyen vissza nem hozható idő tulajdonképpen, hogy jogos volt szerintem egy kicsit a távol léted, meg az, hogy másra fókuszáltál.
1: Igen, tehát hogy nekem nagyon fontos volt, hogy minél több időt ki tudjak használni ebben az első 3 évben a kisfiammal, úgyhogy ő igazából most kezdi majd az óvodát, tehát hogy ez lesz egy ilyen nagy változás az életünkben, de hát persze azért mellette is igyekeztem olyan projekteket csinálni, amik számomra fontosak voltak. Ilyen volt például a Lelkizünk podcast, amiben belekezdtem egy 1,5 évvel ezelőtt, úgyhogy az egy beszélgetős műsor, most pedig ismét a zene felé.
0: Ki az, akire hallgat igazán? Dallos Bogi.
1: Ó, hogy én? Azt Aha. hittem, hogy a kisfiam. Én. Hát vannak nagyon fontos tanácsadóim, akiknek kikérem a véleményét, akiket nagyon szívesen meghallgatok. Ilyenek a szüleim, a férjem, illetve egy-két barátom, de ha őszinte akarok lenni, akkor azért tudok elég önfejű és makacs is lenni. Tehát meghallgatom, befogadom, elemzem, és aztán végül úgy döntök, ahogy azt én a legjobbnak érzem.
0: Vagy a belső hang. Én is úgy ismertelek meg egyébként, hogy egy ilyen nagyon karakán, nagyon céltudatos, nagyon maximalista csaj vagy, aki talán a saját megérzéseire hallgat leginkább, bár nyilván elfogadja azoktól, akik közel állnak a jó tanácsokat.
1: Így van. Tehát, hogy egyébként meg olyan témákban, amihez nem értek, ami elég sok téma van egyébként ilyen a világon, abban én nagyon-nagyon nyitott vagyok, nagyon befogadó, nagyon el tudom ismerni a tudást, azt, hogyha valaki valamiben tájékozott, és tehát félreértés ne essék, minden másban nagyon nyitott vagyok, de olyan döntések, amik mondjuk karrierdöntések, ott azért szeretem magam meghozni a döntéseimet.
0: A döntést viszont most én hozom meg csak azért is, hogy melyik Puskás Dallos Bogi felvételt játszom. Kicsit visszamegyünk az időben, muszáj, mert ugye az új dalt majd a végén, a beszélgetés sorozat végén fogom lejátszani, és hát azért jó sok idő eltelt, úgyhogy jöjjön most egy egészen különleges Dallos Bogi és Manuel a színpadon nálunk, ez a Benned él.
2: Nézzünk szét, vajon megérkeztünk, vagy csak itt vagyunk.

0: Jó sok évnyi babázás, hallgatás után megszületett Dallos Bogi legújabb felvétele, úgyhogy erről beszélgetek most Bogival. A Rád hallgatók hogyan született? Na, mesélj!
1: Érdekes útja van ennek a dalnak, mert hogy maga az ének téma az még 2019-ben íródott, hogyha jól emlékszem. Uh-huh. Tehát akkor kedves Péter barátom küldte át az egyik alapját, amire én elkezdtem kitalálni ezt az énektémát, és nagyon szerettem ezt a demót, de valahogy még nem jött rá akkor magyar szöveg. Azon is gondolkoztam, hogy lehet, hogy angolul jelentetném meg, és aztán fiókba került ez a dal. És most 2026-ban, amikor újra elkezdtem dalokat írni, meg egy kicsit ötletelni azon, hogy milyen dallal jelennék meg így először, akkor elkezdtem a telefonomban így pörgetni, és rátaláltam erre a demóra, amire elkezdtem azonnal megírni egy magyar dalszöveget, ami igazából 15 perc alatt körülbelül meg is született.
0: Aha, tehát, hogy annyira, milyen érdekes,
1: annyira
0: nem?
1: Gyorsan így jött rá, igen. És ez a szöveg téma is végül is érdekes, főleg így, hogy 7 évvel ezelőtt íródott maga az ének téma, hogy ez egyfajta ölelés a tinikori önmagunknak, vagy a tinikori önmagamnak, hogy mennyi olyan dolog volt, mennyi olyan helyzet volt, ami miatt igazából hálás lehetek az akkori énemnek, hogy sikerült belőle mondjuk felállni, megfejlődni bizonyos helyzeteket, tovább lépni, vagy éppen amikor mondjuk nem tartottam abban az időszakban menőnek magam, akkor is így utólag azt mondom, hogy szívesen megölelem a tinikori önmagamat. Úgyhogy ez igazából ez volt az alap koncepciója a dalszövegnek.
0: Ez egy olyan szuper édes gondolat egyébként.
1: Köszönöm. Meg a lelkizünkben is nagyon sokat beszélgetünk egyébként hasonló témákról, a gyermeki én, tinikori önmagunk, és azt hiszem, hogy talán ezek a beszélgetések különböző inspiráló nőkkel is inspirálhatták ezt a dalszöveget.
0: Na és akkor, ha megfordítanánk a dolgot, és mondjuk azt mondanánk, hogy a tinikori önmagad látná azt, hogy kivé váltál, vagy hogy hova jutottál, hogy merre jutottál, akkor a tinikori önmagad mit csinálna szerinted a mostani Bogival?
1: Szerintem büszke lenne alapvetően, tehát nagyon sok szempontból azt érzem, hogy az álmaimat élhetem, és nagyon sok út végül oda vezetett, ami engem tinikoromtól kezdve érdekelt, ami nem más, mint a zene, az éneklés, akár a műsorvezetés, akár pici színház, tehát hogy nagyon sok olyan közegben találhattam magam, meg olyan lehetőségek megtaláltak a pályám során, amikre én vágytam tiniként, de természetesen én azért egy örök elégedetlen típus vagyok, amin dolgozom, hogy ne így legyen, tehát ritkán van az, amikor így vállon beregetem magam, hogy jaj, de szuper minden, tehát én igazából mindig a hiányosságokat látom, és azt látom, hogy mennyi olyan dolog van viszont, amiben még lehet fejlődni.
0: Szerintem alapjában az ember ilyen, tehát egy olyan ember, aki képes fejlődni, és nem egy kész kiforrott embernek találja magát, hanem belátja azt, hogy tulajdonképpen az egész élet egy ilyen tanulási folyamat.
1: Abszolút.
0: Az sosincs megelégedve, és mindig hajtja valami tovább, hogy valamit vagy más perspektívából lásson, vagy abban, amiben erős fejlődjön, tudjon még többet kihozni magából. Szerintem ez egy ilyen tök alap dolog, hogyha valaki tényleg belátja, hogy nem úgy van, hogy az ember 40, 50, 60 évesen se kész.
1: Igen, de egyébként ez abszolút így van, de hogyha a magánéleti részre gondolok, mert most nagyon a szakmai részről beszéltem, akkor viszont nagyon-nagyon nagyon büszke vagyok arra, hogy végül is ennyire szuper kis családom van, és hogy ennyi idős koromra egy kisfiam, a férjem, úgyhogy ez...
0: Mindened megvan.
1: Nagyon, abszolút, igen.
0: Abszolút tesó. Mert azért én mindig azt mondom, mert nekem is egy gyerekem van, de nem rajtam múlt, szóval...
1: Egyelőre én úgy érzem, hogy most így nagyon jól el vagyunk, aztán majd meglátjuk, hogy mit hoz a jövő. Én egyke vagyok, a férjemnek van testvére, úgyhogy ezt majd még meglátjuk, hogy hogy alakul, de nem sietetünk semmit.
0: Oké, mi viszont gyorsan ide rakunk egy dallos Bogi dalt, még a múltból, a Vártam rád című abszolút ide klappol szerintem, és aztán beszélgetek még tovább majd dallos Bogival, szerintem érdemes lesz maradnia.

0: Puskás Dallos Bogi a mai sztár vendég itt az éterben. Már eddig is sokat beszélgetünk, ezután is még jó kis témákat érintünk, például színpad, azzal, hogy ez.
1: Úgy állok a színpaddal, hogy vannak alkalmak, amikor visszatérek a színpadra, tehát például az elmúlt években is voltak olyan lehetőségek, a Karinti Színházban játszottunk Petivel egy kétszemélyes előadást, az Erkel Színházban is volt az Álomutazó, amiben felléptem, illetve pár gála, akusztikus fellépés, ilyeneket egyet-egyet szoktam vállalni, de összességében az a gondolat, hogy visszaüljek a turnébuszba és a zenekarral, arról szóljon az egész nyár, hogy megyünk városról városra, azt hiszem, hogy arra most még nem vágyom. Meg ahhoz kellene csinálnom még egy albumnyi dalt, új dalokat, mindent, tehát hogy én most nem siettetek semmit ezen a területen, hanem úgy tekintek a zenére, mint egy hobbira, mert hogy így kezdtem el ezt az egészet csinálni, és úgy érzem, hogy így tud önazonos maradni, hogy amennyiben vannak gondolataim, érzéseim, amit dalban szeretnék kifejezni, akkor kiadom azt a dalt, és ez már a közönségem múlik, hogy a daloknak aztán mi lesz az útja. Úgyhogy valahogy így állok most hozzá.
0: Az anyaság azért rendesen átvariálja az embernek az agyát, nem?
1: Abszolút, nagyon-nagyon, meg a priorizálás.
0: Így van, biztos, meg átértékel egy csomó mindent. Az emberi.
1: Az biztos. Úgyhogy igyekszem jól beosztani az időmet, mert azért most tényleg elég sok minden van az életemben, tehát meg aztán forgatások voltak, akkor dalmegjelenés volt, akkor a Lelkizünk podcast, mellett a férjemmel dolgozunk valami nagyon izgalmasan, amit hamarosan be fogunk jelenteni.
0: Legyen az most!
1: Igen, sok projekt van egyszerre, és hát igyekszem mindegyikben megtalálni magam.
0: Hú, akkor húzós napok, de az első az koncentráltan a család, azért marad idő, gondolom.
1: Így van. Abszolút, igen, tehát hogy ezt a nyarat is mindent úgy igyekszem. Amire nem marad idő, az a pihenés. Igazából. De majd erre is igyekszem teremteni. Tehát most úgy néznek ki a napok, hogy forgatás, vagy végül is a családi dolgoknak a menedzselése, de nincsen ezzel semmi baj, ez most egy ilyen időszak, ez a nyár vége.
0: A meg a száros dolgot mennyire élvezed, vagy mennyire nem?
1: Összességében azt mondhatom, hogy élveztem a forgatásokat, viszont nyilván ez egy izgalom, meg izgalommal tört el minket is, hogy aztán mi a végtermék, tehát mi is akkor látjuk meg egyben összevágva az egész műsort, és aztán majd azt meglátom, hogy milyen lesz egyben az egésznek az érzete, de azt mondhatom, hogy elégedett vagyok a csapatommal és azokkal az emberekkel, akik feltűnnek az idei műsorban, mert hogy lesznek idén is tehetségek.
0: Okay, hát akkor azt majd várjuk, azt a részt is, hogy láthassunk, aztán lesz ott még bőven meló, az biztos.
1: Persze, tehát hogy én a legjobban azt a részét élvezem, ami már a versenyzőkkel való közös munka és ötletelés, úgyhogy, de hát ez még messze van a tévében, tehát most még először a válogatók jönnek, ahol azt hiszem, hogy aztán az érzelmekre biztos, hogy hatni fogunk nagyon sok szempontból, remélem, hogy szórakoztató, érzelmes vonalon is.
0: Ugye a Petivel jól be tudjátok ezt osztani, vagy van nyilván ott a család is azért, hogy a gyerek idézőjelben ne annyira hiányoljon téged, de ezt abszolút ilyen könnyeden, zökkenőmentesen tudtátok.
1: Szerintem igen, pont azért, mert nekem, ami munkáim vannak, azok általában mindig projektek. Tehát, hogy jön egy húzósabb időszak, és utána jön egy lazább időszak általában. Úgyhogy azért jól be tudjuk osztani, illetve a nagyszülők is kiveszik a részüket, és segítenek mindenben, de Ábellel nagyon sok időt tudunk szerencsére mind a ketten tölteni, annak ellenére, hogy Petinek is azért elég húzós időszakai vannak, igen.
0: Vannak még ilyen bakancslistás álmaid egyébként? Mert tudom, hogy most nagyon tényleg ilyenkor azt tudja, akinek van gyereke, és tudja, hogy tényleg mennyire áthangolódik az agy, ezek az önös célok, meg az önös érdekek annyira háttérbe szorulnak,
1: teljesen.
0: Hogy...
1: Igazából olyan bakancslistám van, ami ilyen családra vonatkozó bakancslista, tehát, hogy ilyen utazások, mi az, amiket együtt át szeretnék élni.
0: Na, mik azok? Adjál nekünk utazási tippeket.
1: Nem osztanék meg minden ilyet erről a bakancslistáról, mert ezek azért nyilván személyesebbek, de jól mondod ezt, hogy az a fajta tervezgetés, ami rám vonatkozott, az inkább a tinikori önmagamnak a tervezése, de persze nagyon szeretem azokat a munkáimat, amik inspirálnak, és ilyen van bőven, amiben azt érzem, hogy ilyen például a Lelkizünk, ami másfél év alatt egy nagyon szép közösség épült, és ezen misszióm volt lényegében az, hogy női közösségeket teremtsek, és azt gondolom, hogy ez sikerült, és ebben nagyon sok tervem van még különböző formátumokat megvalósítani, különböző eseményeket, rendezvényeket szervezni, úgyhogy én úgy érzem, hogy abban így nagyon megtaláltam magam.
0: Jön egy dal, Félnék, hogyha címmel, és aztán majd rád hallgatok is, közeledik vészesen. Még lesz egy etapja a beszélgetésünknek, várja meg mindenképpen.

0: A legjobb zenék között itt van még mindig a vonal végén, Puskás Dallos Bogi. Hát azért csumázhatjuk, de... Hát amikor legutóbb beszélgettünk, akkor is úgy éreztem, hogy ilyen, hogy neked kerek a világ.
1: Igen, hát,
0: szerencsés vagy.
1: Az igazság, én is így érzem, hogy kerek, de pont ezért is csináltam a lelkizünket is, illetve igyekszem azért a közösségi oldalaimon is őszintén kommunikálni a követőimmel, hogy azért nem minden cukormáz mindig. Tehát, hogy azt gondolom,
0: hát itt van a dalban is.
1: Így ugye? Van, tehát hogy hosszabb podcast beszélgetésekben lehet igazán kifejteni azt, hogy az emberben milyen érzések vannak, mi az, ami egy nehezebb időszak, mi az, ami egy könnyebb idő. Tehát, hogy na mindegy, ennyi az üzenet, hogy abszolút kerek a világ, de hogy mindenkinek megvannak a maga hullámvölgyei és nehézségei természetesen.
0: Kinevettek téged egyébként, ahogy így a dalban énekled? Azokért a törekvésekért mondjuk tini korodban, amiket...
1: Biztos, persze. Persze. És szerintem van, aki a mai napig nevet. De nincs ezzel semmi gond, és azzal sincs gond, hogyha valakinek mondjuk az én zeném nem szól, vagy az én személyiségem nem szól. Szóval inkább ez egy ilyen, azt hiszem, hogy egy belső munka, hogy az ember megtanulja
0: elrakni ezeket, vagy helyén
1: közelni. Elrakni valahova. És amúgy ez egy véget nem érő munka szerintem, mert mindig van olyan, amikor így stabilabb az ember, és mindig vannak olyan időszakok, amikor kevésbé stabil, és akkor bármilyen komment egy picit rosszabbul tud esni. Szóval ez...
0: Hát főleg az ilyen lelki beállítottságú, tehát emocionális embereknél ez egy örök harc és egy örök vívás, de valóban... Hát nagyon sok munka, meg erő, meg intelligencia, meg kicsit ez olyan is, mint az agykontroll, hogy tud irányítani teljesen a gondolataidat, az érzéseidet ezzel kapcsolatban is. El tud rakni azt, amit nem kell. Van, akinek ez egyébként ösztönösen megy, irigylésre méltó módon, van, akinek meg nagyon sokat kell tanulnia, hogy meg tudja ezt oldani magában is, és ne hurcoljon olyan terheket, amiket igazából abszolút nem kell.
1: Abszolút. Én egyébként nagyon hiszek a kibeszélésnek az erejében, tehát hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos, hogy az ember kimerje mondani azokat a frusztrációkat, nehézségeket, ami benne van, és akkor nagyon szerencsés, hogyha van legalább egy olyan ember az életében, aki ezt szívesen meg is hallgatja.
0: Na, ezt akartam mondani, hogy ahhoz viszont kell egy olyan valaki is, akinek kijöntheti a szívét.
1: Igen, így van, így van. Úgyhogy ez az utalás, tehát, hogy nincs semmilyen ilyen óriási traumám ezzel kapcsolatban, de persze van olyan, és szerintem nem csak az előadó művészet területén, mindenki tapasztal olyat, akár a tini korából, vagy gyerekkorból, amikor úgy érzi, hogy kiközösíti, kinevetik akár az álmai miatt, vagy a külseje miatt, vagy a személyisége miatt, vagy bármi miatt, szóval, hogy ez egy ilyen természetes folyamat.
0: És mennyire szerintem mélyen tud ülni? Szóval,
1: na, nagyon, persze.
0: Fú, ez egy ilyen örök, talán a legmélyebb ilyen emlékek.
1: Igen, és éppen ezért most, hogy mondjuk a kisfiam kezdi az óvodát, nyilván az emberben van egy ilyen természetes féltés, vagy így visszajönnek ezek a reflexek, hogy jaj, csak a világ bánjon jól vele.
0: Igen, hú, ez annyira érzem, amit mondasz, mert viszont nem tarthatjuk burokban őket, tehát kell is nekik a csalódás is, és minden a negatív dolgok is kellenek. Hát a jelenlét a legfontosabb nekünk szülőknek, tehát hogy ott legyünk, hogy megvigasztaljuk, hogy meghallgassuk, hogy valami okos kis tanácsot tudjunk mondani, de nem mi cselekedjünk helyettük.
1: Így persze van, egyetértek.
0: Én kívánom, hogy olyan közösségbe kerüljön, mert az a nem mindegy, hogy tényleg hát ne bántsák egymást a gyerekek, meg stb., de mondom, hát burokban nem tudjuk. Lesz következő dal valamikor?
1: Igen, tervezel? Igen, most már dolgozom egyébként a következő dalon, tehát ott is már az ének téma megvan, úgyhogy a szövegen dolgozunk még, és aztán stúdiózás, videóklip forgatás, remélem, hogy az ősz folyamán tudok megjelenni még egy dallal, igen.
0: Hát akkor azt is várjuk, ezt pedig mutatjuk a hallgatóknak, és nagyon hálás vagyok a mai beszélgetésért, Bogi.
1: Én is nagyon köszönöm, örülök, hogy hallott velük ismét.
0: Én is egy boldog életet kívánok. Nagy kanállal, úgy kell.
1: Szia, szia, puszi.
0: Na és nem is kell tovább várni, itt az új dal, Puskás Dallos Bogitól. rád hallgatok. Hallgasson ránk! Tudom.

0: Na, ennyi fért bele a mai egy óránkba. Remélem, jól érezte magát. Ígérem, hogy kicsit sűrűbben fogok bekukkolni ide az éterbe majd egy-egy nagy beszélgetéssel. Legközelebb például Nyújtó Sándorral, DJ Nyullal fogok majd trécselni. Méghozzá Szikora Robival kijött közös újdonságról a kollaborációt, hogy hogy fogadta a közönség, arról egy érdekes diskurát fogunk lefolytatni majd DJ Nyullal. Úgyhogy legközelebb is találkozunk ugyanitt. A 99.8 Körmend FM-en a Sztárbeszéd műsorvezetője most búcsúzik.
1: Sztárbeszéd Györfi Katával minden szerdán 21 órától a Körmend FM-en.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sokan hazahoznák a munkájukat Görmendre. Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Görmenden. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a görmendmeló.hu oldalon elérhető felmérésről.
2: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozása alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól függ, milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elé tenni, hogy ez egy konkrét valid adat Görmend szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a Görmend környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba Görmenden vagy Görmendtől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Ausztria vonal.
1: Fokozott figyelmet kérnek a kirándulóktól szeptemberben a vasi erdőkben. A megyei vadásztársaságok területein a hónap végéig minden nap késő délutántól másnap reggelig vadászatot tartanak. A természetjárókat és az erdőben sportolókat arra intik, hogy ebben az időszakban ne tartózkodjanak az érintett területeken. Szeptember a gímszarvasok párzási időszaka, ezért a Szombathely környéki erdőkben, valamint az őrségben is azt javasolják, hogy a túrákat a nappali órákra időzítsük. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt. Mondta Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
3: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már kész termék van, sonkák, szalámik, nagyszámban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott volna hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-ától rendezik meg. Egyes helyszíneken, így például Szombathelyen is egész hétvégén zajlanak a programok. Az idén először a körmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Ingyenes egyéni pályaválasztási tanácsadással segíti a továbbtanulás előtt álló diákokat a megyei pedagógiai szakszolgálat. A szolgáltatás elsősorban a 8. osztályos tanulóknak nyújt segítséget az érdeklődésük, képességeik és erősségeik feltérképezésében, valamint a megfelelő középiskola vagy szakma kiválasztásában. A szakszolgálat kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű, illetve egészségi problémával élő fiatalokra. A tanácsadásra Görmend térségből Bruckner Görög Emese várja a diákokat. Nádasd is helyszíne volt a nyitott portanapok idei országos felkészítő program sorozatának. A szakmai workshopokon a résztvevő gazdák és termelők gyakorlati ismereteket kaptak arról, hogyan fogadhatják biztonságosan és élményszerűen a hozzájuk érkező vendégeket. A találkozókon az agroturizmus, az élelmiszerbiztonság és a helyi termékek mellett a családi programok, a közös marketing, valamint a kerékpáros turizmus lehetőségei is előkerültek. A felkészítő sorozattal az őszi nyitott portanapokhoz csatlakozó hegyháti gazdaságokat segítették.
0: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és hűvösebb levegőt hoz fölénk az első igazán őszies hétvége. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz, szombaton is, de vasárnap szinte biztosan. Szombati napon már szárazabb levegő érkezik, kicsit megélénkül az északnyugati szél, majd itt a hullámzó frontrendszer után nem lesznek viharos lökések, inkább jobbára élénk esetleg egy-két erős lökés, de aztán csöndesedik szombat délutánra, egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, 22 fok körül lesz majd a maximum, 2 front van éppen felettünk, tehát akik érzékenyek a frontokra, azok biztosan érzik, mivel ez egy ilyen okklúziós dupla front, tehát mindkét frontra érzékenyeknek esetleg vájat a beje, vagy koncentráció hiány léphet fel.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A jó ár diszkont aktuális akciói. 0,33-as dobozos Dreher Gold csak 199 forint. Bounty Jumbo XXL méretű 1 tekercs papír kéztörlő 549 forint. Válasz fantasztikus ízeinkből. Fanta, Kinley, Sprite vagy Fuse Tea vásárlásakor ajándékot kaphatsz. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó ár diszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyar Szombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
3: Új célok szeptemberre? Nyelvvizsga, magabiztos angol vagy külföldi tervek? Tanulj online idegen nyelvet a Rácz Nyelvstúdióval. rácznyelvstudio.com.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593-300.
0: Új kanapé, hálószoba, nappali. A Horizon bútornál hatalmas választék és őszi akciók várnak. Kedvezményes árak, modern és klasszikus bútorok. Csak győzz választani. Ne maradj le az őszi ajánlatokról. Horizon bútor, Körmend, Rákóczi utca 8. A Varja áruház emeletén. Horizon bútor. Bútor nálunk, otthon nálad.
3: Drágám, a gyerekek reggel elindultak az első tanítási napra. Kissé komoran indult a napjuk, de mindkettőiknek csomagoltam a 10 óraihoz pölöskei szörből készült üdítőt. Jó ötlet volt, így már boldogabban mentek iskolába. Este találkozunk, puszi!
4: Pölöskei, a családi szörp.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Új parkolóhelyek is készülnek a Bástya utcában. Megújult a vasvári 2-es horgásztó. Portáról portára járhatjuk a megyét a jövő héten. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Már dolgoznak a körmendi Bástya utca megújításán, amelynek szinte minden fontos elemét érinti a beruházás. Az útburkolat mellett a járdákat, a közvilágítást és a csapadékvíz elvezetést is korszerűsítik, több helyen pedig új parkolókat alakítanak ki. A fejlesztés részeként a Bem József utca, Bástya utcához kapcsolódó szakasza is teljesen új pályaszerkezetet kap. A Mozi köz és a Vida József utca között pedig elbontják a jelenlegi bazalt kockakő burkolatot, és mintegy 310 négyzetméteren térkő kerül a helyére. A teljes beruházás értéke mintegy 283 millió forint. Befejeződtek a vasvári 2-es számú horgásztó bővítési munkálatai. A beruházás műszaki átadását augusztus végén tartották, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetsége. Pogács Mónika információi.
7: A fejlesztést a szervezet Vasvár önkormányzatával együttműködésben valósította meg. A munkálatok során rendezték a tó part vonalát, és mintegy 1000 négyzetméterrel növelték a vízfelületet. A kivitelezés során több mint 1800 köbméter földet termeltek ki, amelyet helyben hasznosítottak. A kitermelt földből alakították ki a tó védelmét szolgáló 247 méter hosszú körtöltést. A rendezettebb partvonal egyúttal új, kulturáltabb horgászhelyek kialakítására is lehetőséget teremt. A tervezés, az engedélyezés és a kivitelezéshez kapcsolódó költségek összesen csaknem bruttó 10 millió forintot tettek ki, amelyhez Vasvár önkormányzata 5 millió forint támogatást biztosított. A szövetség tervei szerint a tó és környezete a következő pályázat sikeres elbírálása és a közbeszerzési eljárás lezárása után 2027 végéig tovább fejlődhet. A tervezett beruházások között padok, fedett pihenőhelyek, tűzrakóhelyek, kerékpártároló és játszótéri eszközök telepítése, utak és partszakaszok rendezése, új horgászhelyek kialakítása, valamint jelentős parkosítás szerepel. A fejlesztés külön aktualitását az adja, hogy szeptember 19-én ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület. A civil szervezet és a szövetség közös célja, hogy a tópart hosszú távon is rendezett és fenntartható, a helyi közösség és a látogatók számára egyaránt értéket jelentő közösségi tér maradjon.
6: Délvas is bekapcsolódik a nyitott portanapokba a következő hétvégén. A programsorozat lényege, hogy a helyi termelők és kézművesek bemutatják gazdaságaikat a látogatóknak. Az érdeklődők megismerhetik a helyi értékeket, betekinthetnek a gazdálkodásba, kóstolhatnak, vásárolhatnak és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a termelőkkel. A sorozat szeptember 19-én rajtol. Tájékoztatott Zsédenyi Tíme a szervező, a Pannon helyi termékklaszter munkatársa.
8: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat. Úgyhogy ez a három hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját.
6: Elkezdődött a bérletértékesítés az új szezonra. A bérletárak nem változtak a tavalyiakhoz képest, közölte az Aegis Körment kosárlabda klub. Újdonság, hogy online is lehetőség van bérletet hosszabbítani, így azt kényelmesen akár otthonról is megtehetik a szurkolók. A 2026-os 27-es szezonbérletekhez személyesen a sportcsarnok főpénztárában lehet hozzájutni. Vágányzári menetrend lépett életbe Csorna és Győr között, ami a Szombathely felé tartó szerelvényeket is érinti. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 22-ig módosított menetrend szerint közlekedik több Intercity. Győr és Csorna állomások között vonatpótló autóbuszok járnak. A Dráva és Mura Intercity pedig csak Győr-Grác-Jubjana viszonylatban közlekednek. Szentgotthárd és Szombathely között ugyancsak korlátozás van érvényben. A mai napon az Egyházas Rádóc Körment Szentgotthárd szakaszon kell néhány járat esetében buszra szállni. A Nagy Miss Dódi adalmaskodott a Teke NB1 nyugati csoportjának nyitányán. A bajnokság első fordulójában a vasi csapat a Péti alakulathoz látogatott. A kezdő sorban jó játékkal, magabiztosan, a mérkőzés két legjobb eredményét elérve hozták a csapatpontokat, és több mint 100 fás előnyt alakítottak ki, írja a vaol.hu. A folytatásban Nagy József kiélezett párharcot nyert meg, a vendégcsapatban debütáló Varga Gergőnek viszont nem sikerült a pontszerzés. A befejező sorban mindkét pont a hazaiakhoz került, azonban Bagi Milán és Polgár kellően jó játékot mutatott be ahhoz, hogy az előnyét a nagy mizdó biztosan megőrizze.
9: Időjárás jelentés.
6: Szárazabb és hűvösebb levegőt hoz fölénk az első igazán őszies hétvége. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
10: Hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz, szombaton is, de vasárnap szinte biztosan. Szombati napon már szárazabb levegő érkezik, kicsit megélénkül az észak-nyugati szél, majd itt a hullámzó frontrendszer után nem lesznek viharos lökések, inkább jobbára élénk esetleg egy-két erős lökés, de aztán csöndesedik szombat délutánra, egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, 22 fok körül lesz majd a maximum, kettő front van éppen felettünk, tehát akik érzékenyek a frontokra, azok biztosan érzik, mivel ez egy ilyen okkluziós dupla front, tehát mindkét frontra érzékenyeknek esetleg fájhat a feje, vagy koncentráció hiány léphet fel, de ez majd szépen lassan a hétvégén megszűnik.
9: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. Hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.
11: Indul a Mandula!

És hová, s miért röpít, sodor tovább a szél. Csak azt tudom, hogy menj, ha menni kell, nem bír megállni, az kinyughatatlan él. Én nem tudom, hogy meddig tart az út, csak azt tudom, hogy angyaltól ruhád. Szellős pihéi közt vihar fakad, és azt suttogja, menj, szaladj.

ez, de jó nagyon erek falán, sikító szívverés. Azt álmodom, hogy most ezt álmodom, de a világ végéhez mindez túl kevés. Én nem tudom, mi ez, de jó nagyon, ahogy az ég elér, és lágyan betakar, és arcunkra lehel egy hulló csillagot.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend, Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodó vásár, Őrségi termelői piac. 22. Őrségi tök fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
3: Hazai turmix, csak magyarok összeturmixolva.
4: Naponta 260 percben.
3: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sokan hazahoznák a munkájukat Körmendre. Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Körmenden. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a körmendmeló.hu oldalon elérhető felmérésről.
2: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozása alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól függ, milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elé tenni, hogy ez egy konkrét valid adat Körmend szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a Körmend környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba Körmenden vagy Körmendtől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Ausztria vonal.
1: Fokozott figyelmet kérnek a kirándulóktól szeptemberben a vasi erdőkben. A megyei vadásztársaságok területein a hónap végéig minden nap késő délutántól másnap reggelig vadászatot tartanak. A természetjárókat és az erdőben sportolókat arra intik, hogy ebben az időszakban ne tartózkodjanak az érintett területeken. Szeptember a gímszarvasok párzási időszaka, ezért a Szombathely környéki erdőkben, valamint az Őrségben is azt javasolják, hogy a túrákat a nappali órákra időzítsük. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt, mondta Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
3: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már készszermék van, sonkák, szalámik, nagyszámban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott volna hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-ától rendezik meg. Egyes helyszíneken, így például Szombathelyen is egész hétvégén zajlanak a programok. Az idén először a körmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Ingyenes egyéni pályaválasztási tanácsadással segíti a továbbtanulás előtt álló diákokat a megyei pedagógiai szakszolgálat. A szolgáltatás elsősorban a 8. osztályos tanulóknak nyújt segítséget az érdeklődésük, képességeik és erősségeik feltérképezésében, valamint a megfelelő középiskola vagy szakma kiválasztásában. A szakszolgálat kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű, illetve egészségi problémával élő fiatalokra. A tanácsadásra Körmend térségből Bruckner Görög Emese várja a diákokat. Nádasd is helyszíne volt a Nyitott Portanapok idei országos felkészítő program sorozatának. A szakmai workshopokon a résztvevő gazdák és termelők gyakorlati ismereteket kaptak arról, hogyan fogadhatják biztonságosan és élményszerűen a hozzájuk érkező vendégeket. A találkozókon az agroturizmus, az élelmiszerbiztonság és a helyi termékek mellett a családi programok, a közös marketing, valamint a kerékpáros turizmus lehetőségei is előkerültek. A felkészítő sorozattal az őszi nyitott portanapokhoz csatlakozó hegyháti gazdaságokat segítették.
0: Időjárás jelentés.
1: Szárazabb és hűvösebb levegőt hoz fölénk az első igazán őszies hétvége. Részletek Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől.
4: Elhangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz, szombaton is, de vasárnap szinte biztosan. Szombati napon már szárazabb levegő érkezik, kicsit megélénkül az észak-nyugati szél, majd itt a hullámzó frontrendszer után nem lesznek viharos lökések, inkább jobbára élénk esetleg egy-két erős lökés, de aztán csöndesedik szombat délutánra, egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, 22 fok körül lesz majd a maximum, 2 front van éppen felettünk, tehát akik érzékenyek a frontokra, azok biztosan érzik, mivel ez egy ilyen okkluziós dupla front, tehát mindkét frontra érzékenyeknek esetleg vájat a feje, vagy koncentráció hiány léphet fel, de ez majd szépen lassan a hétvégén megszűnik.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Az egészség érték. Mi adjuk hozzá a minőséget. Fedezd fel a LibraVit Premium Magyarországon gyártott étrend kiegészítőit, és támogasd a vitalitásod minden nap. LibraVit.hu.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráter Hústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergén anyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráter Húsboltban.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Patront vagy tonert keres? A Max Media Kft-nél széles választékban talál eredeti és utángyártott patronokat, valamint tonereket számos nyomtatómárkához. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon. Max Media Kft. A nyomtatás szakértője.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új parkolóhelyek is készülnek a Bástya utcában. Megújult a vasvári 2-es horgásztó. Portáról portára járhatjuk a megyét a jövő héten. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Már dolgoznak a körmendi Bástya utca megújításán, amelynek szinte minden fontos elemét érinti a beruházás. Az útburkolat mellett a járdákat, a közvilágítást és a csapadékvíz elvezetést is korszerűsítik, több helyen pedig új parkolókat alakítanak ki. A fejlesztés részeként a Bem József utca Bástya utcához kapcsolódó szakasza is teljesen új pályaszerkezetet kap. A Mozi köz és a Vida József utca között pedig elbontják a jelenlegi bazalt kockakő burkolatot, és mintegy 310 négyzetméteren térkő kerül a helyére. A teljes beruházás értéke mintegy 283 millió forint. Befejeződtek a vasvári 2-es számú horgásztó bővítési munkálatai. A beruházás műszaki átadását augusztus végén tartották, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetsége. Pogács Mónika információi.
2: A fejlesztést a szervezet Vasvár önkormányzatával együttműködésben valósította meg. A munkálatok során rendezték a tó partvonalát, és mintegy 1000 négyzetméterrel növelték a vízfelületet. A kivitelezés során több mint 1800 köbméter földet termeltek ki, amelyet helyben hasznosítottak. A kitermelt földből alakították ki a tó védelmét szolgáló 247 méter hosszú körtöltést. A rendezettebb partvonal egyúttal új, kulturáltabb horgászhelyek kialakítására is lehetőséget teremt. A tervezés, az engedélyezés és a kivitelezéshez kapcsolódó költségek összesen csaknem bruttó 10 millió forintot tettek ki, amelyhez Vasvár önkormányzata 5 millió forint támogatást biztosított. A szövetség tervei szerint a tó és környezete a következő pályázat sikeres elbírálása és a közbeszerzési eljárás lezárása után 2027 végéig tovább fejlődhet. A tervezett beruházások között padok, fedett pihenőhelyek, tűzrakóhelyek, kerékpártároló és játszótéri eszközök telepítése, utak és partszakaszok rendezése, új horgászhelyek kialakítása, valamint jelentős parkosítás szerepel. A fejlesztés külön aktualitását az adja, hogy szeptember 19-én ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület. A civil szervezet és a szövetség közös célja, hogy a tópart hosszú távon is rendezett és fenntartható, a helyi közösség és a látogatók számára egyaránt értéket jelentő közösségi tér maradjon.
1: Délvas is bekapcsolódik a nyitott portanapokba a következő hétvégén. A programsorozat lényege, hogy a helyi termelők és kézművesek bemutatják gazdaságaikat a látogatóknak. Az érdeklődők megismerhetik a helyi értékeket, betekinthetnek a gazdálkodásba, kóstolhatnak, vásárolhatnak és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a termelőkkel. A sorozat szeptember 19-én rajtol. Tájékoztatott Zsédenyi Tíme a szervező, a Pannon helyi termékklaszter munkatársa.
3: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat. Úgyhogy ez a három hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját.
1: Elkezdődött a bérletértékesítés az új szezonra. A bérletárak nem változtak a tavalyiakhoz képest, közölte az Aegis Körmend kosárlabda klub. Újdonság, hogy online is lehetőség van bérletet hosszabbítani, így azt kényelmesen akár otthonról is megtehetik a szurkolók. A 2026-27-es szezonbérletekhez személyesen a sportcsarnok főpénztárában lehet hozzájutni. Vágányzári menetrend lépett életbe Csorna és Győr között, ami a Szombathely felé tartó szerelvényeket is érinti. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 22-ig módosított menetrend szerint közlekedik több Intercity. Győr és Csorna állomások között vonatpótló autóbuszok járnak. A Dráva és Mura Intercity pedig csak Győr-Grác-Jubjana viszonylatban közlekednek. Szentgotthárd és Szombathely között ugyancsak korlátozás van érvényben. A mai napon az Egyházas Rádóc-Körmend-Szentgotthárd szakaszon kell néhány járat esetében buszra szállni. A Nagy Mizdó diadalmaskodott a Teke NB1 nyugati csoportjának nyitányán. A bajnokság első fordulójában a vasi csapat a Péti alakulathoz látogatott. A kezdő sorban jó játékkal, magabiztosan, a mérkőzés két legjobb eredményét elérve hozták a csapatpontokat, és több mint 100 fás előnyt alakítottak ki, írja a vaol.hu. A folytatásban Nagy József kiélezett párharcot nyert meg. A vendégcsapatban debütáló Varga Gergőnek viszont nem sikerült a pontszerzés. A befejező sorban mindkét pont a hazaiakhoz került, azonban Bagi Milán és Polgár kellően jó játékot mutatott be ahhoz, hogy az előnyét a nagy nyisztó biztosan megőrizze.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján kellemes, nyugodt őszi idő várható. Csapadék már nem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, vasárnap pedig inkább zömmel napos idő, de szép idő, gomolyok akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél, de 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint, de azért ott a vasárnap reggel bizony 10 fok alá is bemehet a hőmérséklet, hogy a szél csendesedik, akár 7-8 fok is lehet egy-két helyen a 2 méteres magasságban is, de mindenképpen hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 89.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Ami a tiéd volt egyszer, mindig is az

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sokan hazahoznák a munkájukat Görmendre. Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Görmenden. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a körmendmeló.hu oldalon elérhető felmérésről.
2: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozása alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól függ, milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elétenni, hogy ez egy konkrét valid adat Görmend szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a Görmend környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba Görmenden vagy Görmendtől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Ausztria vonal.
1: Fokozott figyelmet kérnek a kirándulóktól szeptemberben a vasi erdőkben. A megyei vadásztársaságok területein a hónap végéig minden nap késő délutántól másnap reggelig vadászatot tartanak. A természetjárókat és az erdőben sportolókat arra intik, hogy ebben az időszakban ne tartózkodjanak az érintett területeken. Szeptember a gímszarvasok párzási időszaka, ezért a Szombathely környéki erdőkben, valamint az Őrségben is azt javasolják, hogy a túrákat a nappali órákra időzítsük. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt, mondta Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
3: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már készszermék van, sonkák, szalámik, nagy számban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott van a hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-ától rendezik meg. Egyes helyszíneken, így például Szombathelyen is egész hétvégén zajlanak a programok. Az idén először a körmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Ingyenes egyéni pályaválasztási tanácsadással segíti a továbbtanulás előtt álló diákokat a megyei pedagógiai szakszolgálat. A szolgáltatás elsősorban a 8. osztályos tanulóknak nyújt segítséget az érdeklődésük, képességeik és erősségeik feltérképezésében, valamint a megfelelő középiskola vagy szakma kiválasztásában. A szakszolgálat kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű, illetve egészségi problémával élő fiatalokra. A tanácsadásra Görmend térségből Bruckner Görög Emese várja a diákokat. Nádasd is helyszíne volt a Nyitott Portanapok idei országos felkészítő program sorozatának. A szakmai workshopokon a résztvevő gazdák és termelők gyakorlati ismereteket kaptak arról, hogyan fogadhatják biztonságosan és élményszerűen a hozzájuk érkező vendégeket. A találkozókon az agroturizmus, az élelmiszerbiztonság és a helyi termékek mellett a családi programok, a közös marketing, valamint a kerékpáros turizmus lehetőségei is előkerültek. A felkészítő sorozattal az őszi nyitott portanapokhoz csatlakozó hegyháti gazdaságokat segítették.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján kellemes, nyugodt őszi idő várható. Csapadék már nem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, vasárnap pedig inkább zömmel napos idő, de szép idő, gomolyok akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél. A 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint, de azért ott a vasárnap reggel bizony 10 fok alá is bemehet a hőmérséklet, hogy a szél csendesedik, akár 7-8 fok is lehet egy-két helyen a 2 méteres magasságban is, de mindenképpen hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz.
0: Most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

99.8. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Új konyhát szeretne? Akkor most érdemes benéznie. Trend Konyha Stúdió, Körmend. Bemutató termikonyhák és étkezők most 30% kedvezménnyel. Modern, stílusos, akár azonnal hazavihető. Körmend. Szabadság tér 8. Az ön konyhája, az ön stílusa. Trend.
0: Remek programokkal, kitűnő hangulattal és csodás környezetben vár kicsiket és nagyokat az Őrség őszi fesztiválja. Kulturális és gasztro rendezvénye Őri Szentpéter, Magyarszombatfa, Nagyrákos és Szalafő településeken. Az esemény fókuszában az olajtök áll. Tök magolaütés, tök dekorációk sétánya, tökös ételek és tökös programok, koncertek, kézműves kirakodóvásár, őrségi termelői piac. 22. Őrségi Tök Fesztivál, szeptember 18-tól 20-ig. Tökéletes választás az egész családnak.
2: Új töltőt keresel? A Max Media Kft-ben megtalálod a megfelelő telefontöltőt, USB kábelt és sok más mobiltelefon kiegészítőt. Gyorsan, egyszerűen, helyben. Max Media Kft. Körmend, Rákóczi Ferenc utca 15. Telefon 94-es körzet 593 300.
0: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új parkolóhelyek is készülnek a Bástya utcában. Megújult a vasvári 2-es horgásztó. Portáról portára járhatjuk a megyét a jövő héten. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Már dolgoznak a körmendi Bástya utca megújításán, amelynek szinte minden fontos elemét érinti a beruházás. Az útburkolat mellett a járdákat, a közvilágítást és a csapadékvíz elvezetést is korszerűsítik, több helyen pedig új parkolókat alakítanak ki. A fejlesztés részeként a Bem József utca Bástya utcához kapcsolódó szakasza is teljesen új pályaszerkezetet kap. A Mozi köz és a Vida József utca között pedig elbontják a jelenlegi bazalt kockakő burkolatot, és mintegy 310 négyzetméteren térkő kerül a helyére. A teljes beruházás értéke mintegy 283 millió forint. Befejeződtek a vasvári 2-es számú horgásztó bővítési munkálatai. A beruházás műszaki átadását augusztus végén tartották, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetsége. Pogács Mónika információi.
2: A fejlesztést a szervezet Vasvár önkormányzatával együttműködésben valósította meg. A munkálatok során rendezték a tó part vonalát, és mintegy 1000 négyzetméterrel növelték a vízfelületet. A kivitelezés során több mint 1800 köbméter földet termeltek ki, amelyet helyben hasznosítottak. A kitermelt földből alakították ki a tó védelmét szolgáló 247 méter hosszú körtöltést. A rendezettebb partvonal egyúttal új, kulturáltabb horgászhelyek kialakítására is lehetőséget teremt. A tervezés, az engedélyezés és a kivitelezéshez kapcsolódó költségek összesen csaknem bruttó 10 millió forintot tettek ki, amelyhez Vasvár önkormányzata 5 millió forint támogatást biztosított. A szövetség tervei szerint a tó és környezete a következő pályázat sikeres elbírálása és a közbeszerzési eljárás lezárása után 2027 végéig továbbfejlődhet. A tervezett beruházások között padok, fedett pihenőhelyek, tűzrakóhelyek, kerékpártároló és játszótéri eszközök telepítése, utak és partszakaszok rendezése, új horgászhelyek kialakítása, valamint jelentős parkosítás szerepel. A fejlesztés külön aktualitását az adja, hogy szeptember 19-én ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület. A civil szervezet és a szövetség közös célja, hogy a tópart hosszú távon is rendezett és fenntartható, a helyi közösség és a látogatók számára egyaránt értéket jelentő közösségi tér maradjon.
1: Délvas is bekapcsolódik a nyitott portanapokba a következő hétvégén. A programsorozat lényege, hogy a helyi termelők és kézművesek bemutatják gazdaságaikat a látogatóknak. Az érdeklődők megismerhetik a helyi értékeket, betekinthetnek a gazdálkodásba, kóstolhatnak, vásárolhatnak és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a termelőkkel. A sorozat szeptember 19-én rajtol. Tájékoztatott Zsédenyi Tíme a szervező, a Pannon helyi termékklaszter munkatársa.
3: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat. Úgyhogy ez a három hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját.
1: Elkezdődött a bérletértékesítés az új szezonra. A bérletárak nem változtak a tavalyiakhoz képest, közölte az Aegis Körmend kosárlabda klub. Újdonság, hogy online is lehetőség van bérletet hosszabbítani, így azt kényelmesen akár otthonról is megtehetik a szurkolók. A 2026-os 27-es szezonbérletekhez személyesen a sportcsarnok főpénztárában lehet hozzájutni. Vágányzári menetrend lépett életbe Csorna és Győr között, ami a Szombathely felé tartó szerelvényeket is érinti. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 22-ig módosított menetrend szerint közlekedik több Intercity. Győr és Csorna állomások között vonatpótló autóbuszok járnak. A Dráva és Mura Intercity-k pedig csak Győr-Grác-Jubjana viszonylatban közlekednek. Szent Gotthárd és Szombathely között ugyancsak korlátozás van érvényben. A mai napon az Egyházas Rádóc Körmend Szent Gotthárd szakaszon kell néhány járat esetében buszra szállni. A Nagy Miss Dó diadalmaskodott a Teke NB1 nyugati csoportjának nyitányán. A bajnokság első fordulójában a vasi csapat a Péti alakulathoz látogatott. A kezdő sorban jó játékkal, magabiztosan, a mérkőzés két legjobb eredményét elérve hozták a csapatpontokat, és több mint 100 fás előnyt alakítottak ki, írja a vaol.hu. A folytatásban Nagy József kiélezett párharcot nyert meg. A vendégcsapatban debütáló Varga Gergőnek viszont nem sikerült a pontszerzés. A befejező sorban mindkét pont a hazaiakhoz került, azonban Bagi Milán és Polgár kellően jó játékot mutatott be ahhoz, hogy az előnyét a nagy nyisztó biztosan megőrizze.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján kellemes, nyugodt őszi idő várható. Csapadék már nem valószínű. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, vasárnap pedig inkább zömmel napos idő, de szép idő, gomolyok akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél, a 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint, de azért ott a vasárnap reggel bizony 10 fok alá is bemehet a hőmérséklet, hogy a szél csendesedik, akár 7-8 fok is lehet egy-két helyen a 2 méteres magasságban is, de mindenképpen hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

kezed közé, a kezem s kezed közé, és hagyom, hogy nézd, nézd, nézd, s nem fér már semmi közénk a kezem s kezed közé.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sokan hazahoznák a munkájukat Görmendre. Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Görmenden. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a körmendmeló.hu oldalon elérhető felmérésről.
2: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozása alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól függ, milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elétenni, hogy ez egy konkrét valid adat Görmend szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a Görmend környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba Görmenden vagy Görmendtől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Ausztria vonal.
1: Fokozott figyelmet kérnek a kirándulóktól szeptemberben a vasi erdőkben. A megyei vadásztársaságok területein a hónap végéig minden nap késő délutántól másnap reggelig vadászatot tartanak. A természetjárókat és az erdőben sportolókat arra intik, hogy ebben az időszakban ne tartózkodjanak az érintett területeken. Szeptember a gímszarvasok párzási időszaka, ezért a Szombathely környéki erdőkben, valamint az Őrségben is azt javasolják, hogy a túrákat a nappali órákra időzítsük. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt, mondta Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
3: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már készszermék van, sonkák, szalámik, nagy számban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott volna hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-ától rendezik meg. Egyes helyszíneken, így például Szombathelyen is egész hétvégén zajlanak a programok. Az idén először a körmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Ingyenes egyéni pályaválasztási tanácsadással segíti a továbbtanulás előtt álló diákokat a megyei pedagógiai szakszolgálat. A szolgáltatás elsősorban a 8. osztályos tanulóknak nyújt segítséget az érdeklődésük, képességeik és erősségeik feltérképezésében, valamint a megfelelő középiskola vagy szakma kiválasztásában. A szakszolgálat kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű, illetve egészségi problémával élő fiatalokra. A tanácsadásra Görmend térségből Bruckner Görög Emese várja a diákokat. Nádasd is helyszíne volt a Nyitott Portanapok idei országos felkészítő program sorozatának. A szakmai workshopokon a résztvevő gazdák és termelők gyakorlati ismereteket kaptak arról, hogyan fogadhatják biztonságosan és élményszerűen a hozzájuk érkező vendégeket. A találkozókon az agroturizmus, az élelmiszerbiztonság és a helyi termékek mellett a családi programok, a közös marketing, valamint a kerékpáros turizmus lehetőségei is előkerültek. A felkészítő sorozattal az őszi nyitott portanapokhoz csatlakozó hegyházi gazdaságokat segítették.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján kellemes, nyugodt őszi idő várható. Csapadék már nem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, vasárnap pedig inkább zömmel napos idő, de szép idő, gomolyok akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél, de 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint, de azért ott a vasárnap reggel bizony 10 fok alá is bevehet a hőmérséklet, hogy a szél csendesedik, akár 7-8 fok is lehet egy-két helyen a 2 méteres magasságban is, de mindenképpen hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz.
0: És most. a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új parkolóhelyek is készülnek a Bástya utcában. Megújult a vasvári 2-es horgásztó. Portáról portára járhatjuk a megyét a jövő héten. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Már dolgoznak a körmendi Bástya utca megújításán, amelynek szinte minden fontos elemét érinti a beruházás. Az útburkolat mellett a járdákat, a közvilágítást és a csapadékvíz elvezetést is korszerűsítik, több helyen pedig új parkolókat alakítanak ki. A fejlesztés részeként a Bem József utca Bástya utcához kapcsolódó szakasza is teljesen új pályaszerkezetet kap. A Mozi köz és a Vida József utca között pedig elbontják a jelenlegi bazalt kockakő burkolatot, és mintegy 310 négyzetméteren térkő kerül a helyére. A teljes beruházás értéke mintegy 283 millió forint. Befejeződtek a vasvári 2-es számú horgásztó bővítési munkálatai. A beruházás műszaki átadását augusztus végén tartották, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetsége. Pogács Mónika információi.
2: A fejlesztést a szervezet Vasvár önkormányzatával együttműködésben valósította meg. A munkálatok során rendezték a tó partvonalát, és mintegy 1000 négyzetméterrel növelték a vízfelületet. A kivitelezés során több mint 1800 köbméter földet termeltek ki, amelyet helyben hasznosítottak. A kitermelt földből alakították ki a tó védelmét szolgáló 247 méter hosszú körtöltést. A rendezettebb partvonal egyúttal új, kulturáltabb horgászhelyek kialakítására is lehetőséget teremt. A tervezés, az engedélyezés és a kivitelezéshez kapcsolódó költségek összesen csaknem bruttó 10 millió forintot tettek ki, amelyhez Vasvár önkormányzata 5 millió forint támogatást biztosított. A szövetség tervei szerint a tó és környezete a következő pályázat sikeres elbírálása és a közbeszerzési eljárás lezárása után 2027 végéig tovább fejlődhet. A tervezett beruházások között padok, fedett pihenőhelyek, tűzrakóhelyek, kerékpártároló és játszótéri eszközök telepítése, utak és partszakaszok rendezése, új horgászhelyek kialakítása, valamint jelentős parkosítás szerepel. A fejlesztés külön aktualitását az adja, hogy szeptember 19-én ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület. A civil szervezet és a szövetség közös célja, hogy a tópart hosszú távon is rendezett és fenntartható, a helyi közösség és a látogatók számára egyaránt értéket jelentő közösségi tér maradjon.
1: Délvas is bekapcsolódik a nyitott portanapokba a következő hétvégén. A programsorozat lényege, hogy a helyi termelők és kézművesek bemutatják gazdaságaikat a látogatóknak. Az érdeklődők megismerhetik a helyi értékeket, betekinthetnek a gazdálkodásba, kóstolhatnak, vásárolhatnak és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a termelőkkel. A sorozat szeptember 19-én rajtol. Tájékoztatott Zsédenyi Tíme a szervező, a Pannon helyi termékklaszter munkatársa.
3: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat. Úgyhogy ez a három hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját.
1: Elkezdődött a bérletértékesítés az új szezonra. A bérletárak nem változtak a tavalyiakhoz képest, közölte az Aegis Körmend kosárlabda klub. Újdonság, hogy online is lehetőség van bérletet hosszabbítani, így azt kényelmesen akár otthonról is megtehetik a szurkolók. A 2026-27-es szezonbérletekhez személyesen a sportcsarnok főpénztárában lehet hozzájutni. Vágányzári menetrend lépett életbe Csorna és Győr között, ami a Szombathely felé tartó szerelvényeket is érinti. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 22-ig módosított menetrend szerint közlekedik több Intercity. Győr és Csorna állomások között vonatpótló autóbuszok járnak. A Dráva és Mura Intercity pedig csak Győr-Grác-Jubjana viszonylatban közlekednek. Szentgotthárd és Szombathely között ugyancsak korlátozás van érvényben. A mai napon az Egyházas Rádóc-Körmend-Szentgotthárd szakaszon kell néhány járat esetében buszra szállni. A Nagy Mizdó diadalmaskodott a Teke NB1 nyugati csoportjának nyitányán. A bajnokság első fordulójában a vasi csapat a Péti alakulathoz látogatott. A kezdő sorban jó játékkal, magabiztosan, a mérkőzés két legjobb eredményét elérve hozták a csapatpontokat, és több mint 100 fás előnyt alakítottak ki, írja a vaol.hu. A folytatásban Nagy József kiélezett párharcot nyert meg. A vendégcsapatban debütáló Varga Gergőnek viszont nem sikerült a pontszerzés. A befejező sorban mindkét pont a hazaiakhoz került, azonban Bagi Milán és Polgár kellően jó játékot mutatott be ahhoz, hogy az előnyét a nagy mizdó biztosan megőrizze.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján kellemes, nyugodt őszi idő várható. Csapadék már nem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, vasárnap pedig inkább zömmel napos idő, de szép idő, gomolyok akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél, de 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint, de azért ott a vasárnap reggel bizony 10 fok alá is bemehet a hőmérséklet, hogy a szél csendesedik, akár 7-8 fok is lehet egy-két helyen a 2 méteres magasságban is, de mindenképpen hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel,

még nem szólt a gomb, még nem gyűlt le a gomb. De a hangok belül lassúgják a kétségbe osont. Kicsit kékek, meg zöldek, leszük igen néha. Én a sunshine szemvekben levehetném érha. Meghallgatsz másokat, több leszel magadnál. Minek vagyunk ketten, a darabokra szakadnál. Elhúzom a függönyt, belásson a világ. Hogy világot lássam, magamat is lát.

franchise, mindig más a menüje. Mindig más a menüje. Mindig más a menüje.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sokan hazahoznák a munkájukat Görmendre. Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Görmenden. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a görmendmeló.hu oldalon elérhető felmérésről.
2: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozás alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól függ, milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elé tenni, hogy ez egy konkrét valid adat Görmend szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a Görmend környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba Görmenden vagy Görmendtől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Ausztria vonal.
1: Fokozott figyelmet kérnek a kirándulóktól szeptemberben a vasi erdőkben. A megyei vadásztársaságok területein a hónap végéig minden nap késő délutántól másnap reggelig vadászatot tartanak. A természetjárókat és az erdőben sportolókat arra intik, hogy ebben az időszakban ne tartózkodjanak az érintett területeken. Szeptember a gímszarvasok párzási időszaka, ezért a Szombathely környéki erdőkben, valamint az őrségben is azt javasolják, hogy a túrákat a nappali órákra időzítsük. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt, mondta Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
3: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már készszermék van, sonkák, szalámék, nagy számban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott van a hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-ától rendezik meg. Egyes helyszíneken, így például Szombathelyen is egész hétvégén zajlanak a programok. Az idén először a körmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Ingyenes egyéni pályaválasztási tanácsadással segíti a továbbtanulás előtt álló diákokat a megyei pedagógiai szakszolgálat. A szolgáltatás elsősorban a 8. osztályos tanulóknak nyújt segítséget az érdeklődésük, képességeik és erősségeik feltérképezésében, valamint a megfelelő középiskola vagy szakma kiválasztásában. A szakszolgálat kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű, illetve egészségi problémával élő fiatalokra. A tanácsadásra Görmend térségből Bruckner Görög Emese várja a diákokat. Nádasd is helyszíne volt a Nyitott Portanapok idei országos felkészítő program sorozatának. A szakmai workshopokon a résztvevő gazdák és termelők gyakorlati ismereteket kaptak arról, hogyan fogadhatják biztonságosan és élményszerűen a hozzájuk érkező vendégeket. A találkozókon az agroturizmus, az élelmiszerbiztonság és a helyi termékek mellett a családi programok, a közös marketing, valamint a kerékpáros turizmus lehetőségei is előkerültek. A felkészítő sorozattal az őszi nyitott portanapokhoz csatlakozó hegyháti gazdaságokat segítették.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján kellemes, nyugodt őszi idő várható. Csapadék már nem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, vasárnap pedig inkább zömmel napos idő, de szép idő, gomolyok akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél, de 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint, de azért ott a vasárnap reggel bizony 10 fok alá is bevehet a hőmérséklet, hogy a szél csendesedik, akár 7-8 fok is lehet egy-két helyen a 2 méteres magasságban is, de mindenképpen hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz.
0: Is most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: esküé, de csak velünk történhetett.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Új parkolóhelyek is készülnek a Bástya utcában. Megújult a vasvári 2-es horgásztó. Portáról portára járhatjuk a megyét a jövő héten. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Már dolgoznak a körmendi Bástya utca megújításán, amelynek szinte minden fontos elemét érinti a beruházás. Az útburkolat mellett a járdákat, a közvilágítást és a csapadékvíz elvezetést is korszerűsítik, több helyen pedig új parkolókat alakítanak ki. A fejlesztés részeként a Bem József utca, Bástya utcához kapcsolódó szakasza is teljesen új pályaszerkezetet kap. A Mozi köz és a Vida József utca között pedig elbontják a jelenlegi bazalt kockakő burkolatot, és mintegy 310 négyzetméteren térkő kerül a helyére. A teljes beruházás értéke mintegy 283 millió forint. Befejeződtek a vasvári 2-es számú horgásztó bővítési munkálatai. A beruházás műszaki átadását augusztus végén tartották, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetsége. Pogács Mónika információi.
3: A fejlesztést a szervezet Vasvár önkormányzatával együttműködésben valósította meg. A munkálatok során rendezték a tó part vonalát, és mintegy 1000 négyzetméterrel növelték a vízfelületet. A kivitelezés során több mint 1800 köbméter földet termeltek ki, amelyet helyben hasznosítottak. A kitermelt földből alakították ki a tó védelmét szolgáló 247 méter hosszú körtöltést. A rendezettebb partvonal egyúttal új, kulturáltabb horgászhelyek kialakítására is lehetőséget teremt. A tervezés, az engedélyezés és a kivitelezéshez kapcsolódó költségek összesen csaknem bruttó 10 millió forintot tettek ki, amelyhez Vasvár önkormányzata 5 millió forint támogatást biztosított. A szövetség tervei szerint a tó és környezete a következő pályázat sikeres elbírálása és a közbeszerzési eljárás lezárása után 2027 végéig tovább fejlődhet. A tervezett beruházások között padok, fedett pihenőhelyek, tűzrakóhelyek, kerékpártároló és játszótéri eszközök telepítése, utak és partszakaszok rendezése, új horgászhelyek kialakítása, valamint jelentős parkosítás szerepel. A fejlesztés külön aktualitását az adja, hogy szeptember 19-én ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület. A civil szervezet és a szövetség közös célja, hogy a tópart hosszú távon is rendezett és fenntartható, a helyi közösség és a látogatók számára egyaránt értéket jelentő közösségi tér maradjon.
2: Délvas is bekapcsolódik a nyitott portanapokba a következő hétvégén. A programsorozat lényege, hogy a helyi termelők és kézművesek bemutatják gazdaságaikat a látogatóknak. Az érdeklődők megismerhetik a helyi értékeket, betekinthetnek a gazdálkodásba, kóstolhatnak, vásárolhatnak és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a termelőkkel. A sorozat szeptember 19-én rajtol. Tájékoztatott Zsédenyi Tíme a szervező, a Pannon helyi termékklaszter munkatársa.
4: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat. Úgyhogy ez a három hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját.
2: Elkezdődött a bérletértékesítés az új szezonra. A bérletárak nem változtak a tavalyiakhoz képest, közölte az Aegis Körmend kosárlabda klub. Újdonság, hogy online is lehetőség van bérletet hosszabbítani, így azt kényelmesen akár otthonról is megtehetik a szurkolók. A 2026-os 27-es szezonbérletekhez személyesen a sportcsarnok főpénztárában lehet hozzájutni. Vágányzári menetrend lépett életbe Csorna és Győr között, ami a Szombathely felé tartó szerelvényeket is érinti. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 22-ig módosított menetrend szerint közlekedik több Intercity. Győr és Csorna állomások között vonatpótló autóbuszok járnak. A Dráva és Mura Intercity pedig csak Győr-Grác-Jubjana viszonylatban közlekednek. Szent Gotthárd és Szombathely között ugyancsak korlátozás van érvényben. A mai napon az Egyházas Rádóc Körmend-Szent Gotthárd szakaszon kell néhány járat esetében buszra szállni. A nagy Miss Dó diadalmoskodott a Tech NB1 nyugati csoportjának nyitányán. A bajnokság első fordulójában a vasi csapat a Péti alakulathoz látogatott. A kezdő sorban jó játékkal, magabiztosan, a mérkőzés két legjobb eredményét elérve hozták a csapatpontokat, és több mint 100 fás előnyt alakítottak ki, írja a vaol.hu. A folytatásban Nagy József kiélezett párharcot nyert meg. A vendégcsapatban debütáló Varga Gergőnek viszont nem sikerült a pontszerzés. A befejező sorban mindkét pont a hazaiakhoz került, azonban Bagi Milán és Polgár kellően jó játékot mutatott be ahhoz, hogy az előnyét a Nagy Mizdó biztosan megőrizze.
1: Időjárás jelentés.
2: A hét utolsó napján kellemes, nyugodt őszi idő várható. Csapadék már nem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
5: Egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, vasárnap pedig inkább zömmel napos idő, de szép idő, gomolyok akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél, de a 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint, de azért ott a vasárnap reggel bizony 10 fok alá is bevehet a hőmérséklet, hogy a szél csendesedik, akár 7-8 fok is lehet egy-két helyen a 2 méteres magasságban is, de mindenképpen hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8

99.8. Rádhangolva. Honnan jössz, nem onnan?

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sokan hazahoznák a munkájukat Görmendre. Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Köszöntöm Önöket, a Görmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Görmenden. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a körmendmeló.hu oldalon elérhető felmérésről.
2: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozása alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól függ, milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elétenni, hogy ez egy konkrét valid adat Görmend szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a Görmend környéke lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba Görmenden vagy Görmendtől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Ausztria vonal.
1: Fokozott figyelmet kérnek a kirándulóktól szeptemberben a vasi erdőkben. A megyei vadásztársaságok területein a hónap végéig minden nap késő délutántól másnap reggelig vadászatot tartanak. A természetjárókat és az erdőben sportolókat arra intik, hogy ebben az időszakban ne tartózkodjanak az érintett területeken. Szeptember a gímszarvasok párzási időszaka, ezért a Szombathely környéki erdőkben, valamint az Őrségben is azt javasolják, hogy a túrákat a nappali órákra időzítsük. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt, mondta Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
3: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már készszermék van, sonkák, szalámik, nagy számban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott volna hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-ától rendezik meg. Egyes helyszíneken, így például Szombathelyen is egész hétvégén zajlanak a programok. Az idén először a körmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Ingyenes egyéni pályaválasztási tanácsadással segíti a továbbtanulás előtt álló diákokat a megyei pedagógiai szakszolgálat. A szolgáltatás elsősorban a 8. osztályos tanulóknak nyújt segítséget az érdeklődésük, képességeik és erősségeik feltérképezésében, valamint a megfelelő középiskola vagy szakma kiválasztásában. A szakszolgálat kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű, illetve egészségi problémával élő fiatalokra. A tanácsadásra Görmend térségből Bruckner Görög Emese várja a diákokat. Nádasd is helyszíne volt a Nyitott Portanapok idei országos felkészítő program sorozatának. A szakmai workshopokon a résztvevő gazdák és termelők gyakorlati ismereteket kaptak arról, hogyan fogadhatják biztonságosan és élményszerűen a hozzájuk érkező vendégeket. A találkozókon az agroturizmus, az élelmiszerbiztonság és a helyi termékek mellett a családi programok, a közös marketing, valamint a kerékpáros turizmus lehetőségei is előkerültek. A felkészítő sorozattal az őszi nyitott portanapokhoz csatlakozó hegyháti gazdaságokat segítették.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján kellemes, nyugodt őszi idő várható. Csapadék már nem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, vasárnap pedig inkább zömmel napos idő, de szép idő, gomolyok akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél, a 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint, de azért ott a vasárnap reggel bizony 10 fok alá is bemehet a hőmérséklet, hogy a szél csendesedik, akár 7-8 fok is lehet egy-két helyen a 2 méteres magasságban is, de mindenképpen hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz.
0: És most! a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

My name.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Új parkolóhelyek is készülnek a Bástya utcában. Megújult a vasvári 2-es horgásztó. Portáról portára járhatjuk a megyét a jövő héten. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. Már dolgoznak a körmendi Bástya utca megújításán, amelynek szinte minden fontos elemét érinti a beruházás. Az útburkolat mellett a járdákat, a közvilágítást és a csapadékvíz elvezetést is korszerűsítik, több helyen pedig új parkolókat alakítanak ki. A fejlesztés részeként a Bem József utca Bástya utcához kapcsolódó szakasza is teljesen új pályaszerkezetet kap. A Mozi köz és a Vida József utca között pedig elbontják a jelenlegi bazalt kockakő burkolatot, és mintegy 310 négyzetméteren térkő kerül a helyére. A teljes beruházás értéke mintegy 283 millió forint. Befejeződtek a vasvári 2-es számú horgásztó bővítési munkálatai. A beruházás műszaki átadását augusztus végén tartották, közölte a Sporthorgász Egyesületek Vasi Szövetsége. Pogács Mónika információi.
2: A fejlesztést a szervezet Vasvár önkormányzatával együttműködésben valósította meg. A munkálatok során rendezték a tópart vonalát, és mintegy 1000 négyzetméterrel növelték a vízfelületet. A kivitelezés során több mint 1800 köbméter földet termeltek ki, amelyet helyben hasznosítottak. A kitermelt földből alakították ki a tóvédelmét szolgáló 247 méter hosszú körtöltést. A rendezettebb partvonal egyúttal új, kulturáltabb horgászhelyek kialakítására is lehetőséget teremt. A tervezés, az engedélyezés és a kivitelezéshez kapcsolódó költségek összesen csaknem bruttó 10 millió forintot tettek ki, amelyhez Vasvár önkormányzata 5 millió forint támogatást biztosított. A szövetség tervei szerint a tó és környezete a következő pályázat sikeres elbírálása és a közbeszerzési eljárás lezárása után 2027 végéig továbbfejlődhet. A tervezett beruházások között padok, fedett pihenőhelyek, tűzrakóhelyek, kerékpártároló és játszótéri eszközök telepítése, utak és partszakaszok rendezése, új horgászhelyek kialakítása, valamint jelentős parkosítás szerepel. A fejlesztés külön aktualitását az adja, hogy szeptember 19-én ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Vasvári Petőfi Horgász Egyesület. A civil szervezet és a szövetség közös célja, hogy a tópart hosszú távon is rendezett és fenntart, a helyi közösség és a látogatók számára egyaránt értéket jelentő közösségi tér maradjon.
1: Délvas is bekapcsolódik a nyitott portanapokba a következő hétvégén. A programsorozat lényege, hogy a helyi termelők és kézművesek bemutatják gazdaságaikat a látogatóknak. Az érdeklődők megismerhetik a helyi értékeket, betekinthetnek a gazdálkodásba, kóstolhatnak, vásárolhatnak és közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a termelőkkel. A sorozat szeptember 19-én rajtol. Tájékoztatott Zsédenyi Tíme a szervező, a Pannon helyi termékklaszter munkatársa.
3: Itt Nyugat-Magyarországon a szeptember 19-20-a, a 26-27-e, illetve október első felében várják a nyitott porták a látogatókat, úgyhogy ez a három hétvége, amikor körülbelül itt Nyugat-Magyarországon 150 porta fogja kinyitni a kapuját.
1: Elkezdődött a bérletértékesítés az új szezonra. A bérletárak nem változtak a tavalyiakhoz képest, közölte az Aegis Körmend kosárlabda klub. Újdonság, hogy online is lehetőség van bérletet hosszabbítani, így azt kényelmesen akár otthonról is megtehetik a szurkolók. A 2026-os 27-es szezonbérletekhez személyesen a sportcsarnok főpénztárában lehet hozzájutni. Vágányzári menetrend lépett életbe Csorna és Győr között, ami a Szombathely felé tartó szerelvényeket is érinti. A pályakarbantartási munkák miatt szeptember 22-ig módosított menetrend szerint közlekedik több Intercity. Győr és Csorna állomások között vonatpótló autóbuszok járnak. A Dráva és Mura Intercity pedig csak Győr-Grác-Jubjana viszonylatban közlekednek. Szentgotthárd és Szombathely között ugyancsak korlátozás van érvényben. A mai napon az Egyházas Rádóc Körmend Szentgotthárd szakaszon kell néhány járat esetében buszra szállni. A Nagy Miss Dódi adalmaskodott a Teke NB1 nyugati csoportjának nyitányán. A bajnokság első fordulójában a vasi csapat a Péti alakulathoz látogatott. A kezdő sorban jó játékkal, magabiztosan, a mérkőzés két legjobb eredményét elérve hozták a csapatpontokat, és több mint 100 fás előnyt alakítottak ki, írja a vaol.hu. A folytatásban Nagy József kiélezett párharcot nyert meg. A vendégcsapatban debütáló Varga Gergőnek viszont nem sikerült a pontszerzés. A befejező sorban mindkét pont a hazaiakhoz került, azonban Bagi Milán és Polgár kellően jó játékot mutatott be ahhoz, hogy az előnyét a nagynyisztó biztosan megőrizze.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján kellemes, nyugodt őszi idő várható. Csapadék már nem valószínű. A részletes prognózist Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, vasárnap pedig inkább zömmel napos idő, de szép idő, gomolyok akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél, de a 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint, de azért ott a vasárnap reggel bizony 10 fok alá is bemehet a hőmérséklet, hogy a szél csendesedik, akár 7-8 fok is lehet egy-két helyen a 2 méteres magasságban is, de mindenképpen hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Húz a szívem, visz a lábam, árkon, bokron, hegyen, völgyön. Nem számít, hogy

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Sokan hazahoznák a munkájukat Körmendre. Intenzív vadászat indult a vasi erdőkben. Reggelivel csábít a nyitott piacok napja. Köszöntöm Önöket, a Körmend FM hétvégi helyi híreit Király Erikától hallják. A vártnál jóval többen jelezték, hogy megfelelő lehetőség esetén szívesen dolgoznának Körmenden. A város munkaerőpiaci kérdőívét már csaknem 1500-an töltötték ki, és az első adatok szerint közülük legalább 900-an helyi állást választanának. Dr. Szabó Barna polgármester néhány további előzetes adatot is ismertetett a körmendmeló.hu oldalon elérhető felmérésről.
2: Lehet csoportosítani az adatok feldolgozása alapján olyan különböző anyagokat, amely lerövidítve, de tartalmilag számokkal alátámasztva, attól függ, milyen megkeresés van, azt a kis lapot tudom elétenni, hogy ez egy konkrét valid adat Körmend szempontjából. Nem titkos, célom is, hogy a lakosság és a Körmend környéki lakosság is ismerje meg, hogy jelenleg hogy áll a helyzet. Kitöltők közül százalékos arányba Körmenden vagy Körmendtől maximum 15 percnyire él, az 90%-a. Ausztriában 20% dolgozik, több mint 50%-uk fél óránál többet utazik egy irányba, hogy eljusson a munkahelyére. Ők akkor a Szombathely, Zalaegerszeg, Szentgotthárd és Ausztria vonal.
1: Fokozott figyelmet kérnek a kirándulóktól szeptemberben a vasi erdőkben. A megyei vadásztársaságok területein a hónap végéig minden nap késő délutántól másnap reggelig vadászatot tartanak. A természetjárókat és az erdőben sportolókat arra intik, hogy ebben az időszakban ne tartózkodjanak az érintett területeken. Szeptember a gímszarvasok párzási időszaka, ezért a Szombathely környéki erdőkben, valamint az őrségben is azt javasolják, hogy a túrákat a nappali órákra időzítsük. Országszerte több mint 25 vásárcsarnok csatlakozik idén a nyitott piacok napjához. A negyedik alkalommal meghirdetett kezdeményezés középpontjában ezúttal a piaci reggeli áll, de számos helyszínen az árusok portékáit is meg lehet majd kóstolni vásárlás előtt, mondta Mihalik Zoltán, a Vásárcsarnokok Együttműködési Fórumának egyik alapítója.
3: Mi azt kérjük minden egyes résztvevőtől, hogy legyen egy olyan nap, amikor nem csak az árut mutatjuk meg, hanem arra lehetőség van, hogy minél több mindent megkóstoljanak. Ez igaz lesz a sajtos pultokra, a sajtos üzletekre, a gyümölcsárusokra, és természetesen a húsos pultoknál is, ahol már készszermék van, sonkák, szalámék, nagyszámban. Sikeres a kezdeményezésünk. Van ennek közös kommunikációs hatása, évről évre egyre több résztvevő van, tényleg nincs olyan megye, ahonnan ne csatlakozott van a hozzánk városi piac.
1: A nyitott piacok napját szeptember 18-ától rendezik meg. Egyes helyszíneken, így például Szombathelyen is egész hétvégén zajlanak a programok. Az idén először a körmendi piac is csatlakozik a kezdeményezéshez. Ingyenes egyéni pályaválasztási tanácsadással segíti a továbbtanulás előtt álló diákokat a megyei pedagógiai szakszolgálat. A szolgáltatás elsősorban a 8. osztályos tanulóknak nyújt segítséget az érdeklődésük, képességeik és erősségeik feltérképezésében, valamint a megfelelő középiskola vagy szakma kiválasztásában. A szakszolgálat kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű, illetve egészségi problémával élő fiatalokra. A tanácsadásra Körmend térségből Bruckner Görög Emese várja a diákokat. Nádasd is helyszíne volt a Nyitott Portanapok idei országos felkészítő program sorozatának. A szakmai workshopokon a résztvevő gazdák és termelők gyakorlati ismereteket kaptak arról, hogyan fogadhatják biztonságosan és élményszerűen a hozzájuk érkező vendégeket. A találkozókon az agroturizmus, az élelmiszerbiztonság és a helyi termékek mellett a családi programok, a közös marketing, valamint a kerékpáros turizmus lehetőségei is előkerültek. A felkészítő sorozattal az őszi nyitott portanapokhoz csatlakozó hegyházi gazdaságokat segítették.
0: Időjárás jelentés.
1: A hét utolsó napján kellemes, nyugodt őszi idő várható. Csapadék már nem valószínű. A részletes prognózis Pétervári Tibortól, a Hungaromet vasi észlelőjétől halljuk.
4: Egyre naposabb lesz az idő, gomoly felhők vonulnak a szélben, vasárnap pedig inkább zömmel napos idő, de szép idő, gomolyok akkor is képződnek, csendesebb lesz a szél, de 23-24 fokig emelkedhet a legkedvező prognózisok szerint, de azért ott a vasárnap reggel bizony 10 fok alá is bemehet a hőmérséklet, hogy a szél csendesedik, akár 7-8 fok is lehet egy-két helyen a 2 méteres magasságban is, de mindenképpen hangulatában egy ilyen kellemes őszi időjárás lesz.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: 99.8 Körment rádiója. Ráfongolva.
1: Felébredtem, kettőt láttam, a tükörképemet a falhoz vágtam, fürdőt vettem, fogat mostam, WC-n ültem, gitároztam és vártam. Hétvégenként 6-kor keltem, a padlót mostam, az ételt mertem, és eltanultam az összes dumád, és láttam rajtad az egyenruhád, és...

0: Sörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása, megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást, folytatódik a napos, felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire Magyar Péter, erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Erről az országgyűlés elnöke beszélt a miniszterelnök országjárásának állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közé teheti, meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot készített elő a kormány, amelyet a jövő héten benyújtanak az országgyűlésnek, közölte a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentésről tartott sajtótájékoztatón. A többi között szigorítják a hozzáférhetőségi szabályokat a szexualitást és erőszakot tartalmazó anyagokra, valamint a közterületi reklámokra és a politikai hirdetésekre vonatkozóan. Szigorítás várható a kórházakban maradt csecsemők ügyében is, hogy sokkal gyorsabban és hatékonyabban lehessen megfelelő ellátást biztosítani számukra. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működni. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt. A belvárosban felszólalók fogadták a menetet. A rendezvény szervezői korábban hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei különösen fontossá teszik a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást és a láthatóságot.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása. Több tízezren tüntettek az Alternatíva Németországnak párt ellen Németországban. Folytatódik a napos felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire, Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán, Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vénköteles gyógyszerek áfamentessé tételét, és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az Orbán kormány tudott a gyermekvédelmi rendszerben zajló bántalmazásokról, mégsem tett semmit, fogalmazott a miniszterelnök azon a tájékoztatón, amelyen bemutatták a rendszerről készített átfogó jelentést. Magyar Péter közölte, a Pintér Sándor vezette belügyminisztériumban megvoltak az adatok arról, hogy az állami fenntartású intézményekben az elmúlt két évben összesen 3700 esetet rögzítettek, ezeknek több mint a felében rendőrségi feljelentés is történt. A Fidesz szerint Magyar Péter politikai célok használja a gyermekvédelem ügyét, ezért időzítette a közzétételt a Kötsei találkozó napjára. Bóka János frakcióvezető azt mondta, a miniszterelnök bejelentéseit nem lehet komolyan venni, állításainak nincs semmilyen súlya, jelentősége. 16 év után először tartották meg a kötsei polgári pikniket úgy, hogy a Fidesz ellenzékben van. A párt és Holdudvarának rendezvénye zárt körű volt, de Orbán Viktor volt miniszterelnök, érkezésekor nyilatkozott a sajtónak. Azt mondta, az a dolguk, hogy készen álljanak, ha az országnak szüksége van rájuk. A korábbi miniszterelnök politikai propagandának nevezte az előző kormánnyal kapcsolatban tett feljelentéseket. A túlárazott buszbeszerzésekről azt mondta, hogy ebben az ügyben a belső ellenőrzést éppen az előző kormány indított. Meg. A dízelautók tulajdonosainak támogatásáról a Fidesz elnöke úgy vélekedett, hogy a védett üzemanyagárat kellene visszavezetni, amire megvan a fedezet a költségvetésben. Több tízezren tüntettek Németországban az Alternatíva Németországnak párt ellen. A Berlinben és több német nagyvárosban tartott demonstráción a szélsőjobboldali politikai erő betiltását követelték. A párt a múlt héten a szavazatok 44%-ával megnyerte a helyi választást a kelet-németországi Sachsen-Anhalt tartományban.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8-13, napközben 20-25 fok között alakul.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.
1: Dr. Béres! My name is Victor, you can take a picture.

0: Sörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Elkezdődött a miniszterelnök őszi országjárása, megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást, folytatódik a napos, felhős idő elszórtan záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Büszke a kormány eddigi intézkedéseire, Magyar Péter. Erről a Tisza párt őszi országjárásának első állomásán, Veszprémben beszélt a miniszterelnök. Példaként említette a szociális tűzifa keret megduplázását, a vényköteles gyógyszerek áfamentessé tételét és azt, hogy dolgoznak a bérrendezésen a többi közt a szociális szférában, az egészségügyi és a rendvédelmi területeken. A kormányfő nagy eredménynek tartja az uniós pénzek hazahozatalát, a KEKVÁ-tól az államhoz visszakerült vagyont, valamint a rendeleti kormányzás megszüntetését is. Hozzátette, hogy a határidőig körülbelül 1000-en jelentkeztek a Tisza-szigetek megyei koordinátori és országos elnöki pozícióira. Az elmúlt időszak legnagyobb eredménye nem elfogadott törvény vagy döntés, hanem az, hogy a magyar emberek hangja szabad és hallatszik. Erről az országgyűlés elnöke beszélt a miniszterelnök országjárásának állomásán Veszprémben. Forsthoffer Ágnes hangsúlyozta, a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárhogyan közé teheti, meg kell találni azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni. A gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot készített elő a kormány, amelyet a jövő héten benyújtanak az országgyűlésnek, közölte a miniszterelnök a gyermekvédelmi jelentésről tartott sajtótájékoztatón. A többi között szigorítják a hozzáférhetőségi szabályokat a szexualitást és erőszakot tartalmazó anyagokra, valamint a közterületi reklámokra és a politikai hirdetésekre vonatkozóan. Szigorítás várható a kórházakban maradt csecsemők ügyében is, hogy sokkal gyorsabban és hatékonyabban lehessen megfelelő ellátást biztosítani számukra. A gyermekvédelmi rendszer megújítása nélkül nem oldható meg a droghelyzet és az ezzel összefüggő közbiztonsági problémák sem, írta a főpolgármester. Karácsony Gergely felhívta a figyelmet arra, hogy az utcai szerhasználók, valamint a fiatalabb hajléktalanok nagy része a gyermekvédelmi intézményrendszer áldozata. A főpolgármester szerint a probléma megoldásához a kormánynak, a fővárosnak és az önkormányzatoknak együtt kell működni. Megtartották a 6. Pécs Pride felvonulást. Az 5 kilométeres sétán több százan vettek részt. A belvárosban felszólalók fogadták a menetet. A rendezvény szervezői korábban hangsúlyozták, hogy a közelmúlt eseményei különösen fontossá teszik a sokszínűség és az európai értékek melletti kiállást és a láthatóságot.
0: Időjárás jelentés.
1: Holnap a naposabb időszakot követően délutántól megnövekszik a felhőzet. Eleinte a Dunántúlon és északkeleten fordulhat elő kisebb eső, zápor, majd este északnyugaton lesz csapadék. A hőmérséklet éjszaka 8 és 13, holnap napközben 20 és 25 fok között alakul.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.